0: Hol 3-as közepes szintre csökkentették a készültséget. Erről Pósfai Gábor belügyminiszter azt követően döntött, hogy a terrorelhárítási központ általános főigazgató helyettese által összehívott terrorellenes koordinációs bizottság szakértői ezt javasolták, miután áttekintették a Magyarországot érintő aktuális biztonsági kockázatokat és a nemzetközi információ cseréből származó adatokat. A bizottság megállapította, hogy a február 28-án az iráni háború kirobbanásának napján elrendelt szigorúbb intézkedések fenntartása már nem indokolt. A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek ugyanakkor továbbra is folyamatosan figyelik a helyzetet, és garantálják a lakosság és a kritikus infrastruktúrák védelmét. Szántó Dávid egykori sportriporter lesz a sportért felelős államtitkárságot vezető Kálnoki Kis Attila helyettese, ezt maga az államtitkár jelentette be azon az eseményen, amelyet pontosan egy évvel a jövő évi budapesti vizes világbajnokság megnyitója előtt tartottak az esemény főhelyszínén, az MVM Dómban. Szántó Dávid évek óta a Magyar Úszó Szövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozik. Július 1-jéről 2-ára virradó éjjel teljesen átalakul Budapest és környéke éjszakai közösségi közlekedése. A BKK a társadalmi egyeztetések eredményei alapján olyan hálózatot alakított ki, amely jobban követi a nappali útvonalakat, gyorsabb bejutást biztosít, és a főváros minden kerületét, valamint számos környékbeli települést is bekapcsolja. Az új rendszerben közvetlen járatok indulnak, például Soroksárra, Rákospalota Újfalu térségébe, Rákosszentmihályra és Budafokra, valamint Pécerre és Gödörre. Is. Megjelennek az éjszakai trolik, köztük a 980-as és a 972-es. A sűrűbben lakott területeken 500 méteren belül elérhető lesz éjszakai megálló, több útvonalon pedig jelentősen csökken az utazási idő. A kezdeti időszakban a BKK munkatársai több csomópontban segítik az utasokat. Módosul hétfőtől a rend a pesti alsó rakparton. Minden hétköznap 17 és másnap hajnal 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben, ezután már a megszokott, kizárólag hétvégekre korlátozódó rakpartnyitás várható. A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hétköznap esténként is átlagosan 10 000-nél több gyalogos, kerékpáros látogatta a rakpartot. 16 csak nem 2000 éve élt ember rekonstruált arcát mutatja be a Budapesti Történeti Múzeum Agvinkumi Múzeuma új időszaki kiállítása. A tárlat a nagy katonavárosi ásatások leleteihez kapcsolódik, és a rekonstrukciók elkészítésében antropológiai és archeogenetikai kutatások is segítették a szakembereket. A kiállítás október 31-ig látható az Agvinkumi Múzeumban. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Hát kedves hallgatóink, Kockát köszöntöm nagy szeretettel, így ennyi.
2: Ennyi, köszönöm szépen.
1: Mesterfodrász.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek
1: hát
2: újra nálad.
1: Hát jöhet mindig, hát szeretettel várlak, látlak mindig.
2: Remélem a hallgatóik is örülnek annak, hogy itt vagyok.
1: Hajköltöményeid és... vannak mindig, hogy elárasztod Budapestet.
2: Hát ez remélem még sokáig így lesz. Most volt nem régen a születésnapom, úgyhogy remélem még legalább ugyanennyit meg fog élni.
1: Köszönöm szépen. Jól telt?
2: Nagyon jól telt, köszönöm.
1: Na. Teljen is az összes, minden nap, a következő 365 napos utazás.
2: Ennyit még szeretnék, legalább ennyit.
1: Minimum. Na nem véletlenül jöttél, mert megint egy fontos esemény.
2: Történés van, igen, mert igazán annyiban van változás ebben a történészben, hogy nekünk minden év végén szokott lenni a kiállításunk, de most egy kivételesen jó helyszínt találtunk, és ez a helyszín annyira zsúfolt programokkal, hogy nyáron tudtak minket befogadni erre az eseményre, és ez az Apollo Galéria, ha ezt így el lehet mondanom.
1: Itt szabad mindent.
2: És két napot kaptunk tőlük, egy installációs napot és egy kiállítás napot, mert az többek között ugye tudjuk jól, hogy a Random Shooting Day kiállításról beszélek, már ugye egyszer beszéltem nálad erről.
1: Hogyne.
2: És ez egy egynapos kiállítás, fotókiállításról van szó, és most idén az Életre Valók Egyesületnek fogunk segíteni a képek eladásával.
1: No, hát de azért el kell magyaráznunk mindenkinek.
2: Persze.
1: Minden, mert egy új, nem csak egy új szülőtnek, de egy új hallgatónak is. Minden új, úgyhogy itt azért kezdjünk el nulláról szerintem mindent, hogy ők is tudják, hogy miről van szó, de azért kezdjük az elején. Az, hogy, mert itt rengeteg kurátor, kiállító, művész, meg kiállító hely tulajdonosa is jön ebbe a műsorba, én még szerintem, amióta itt ülök, most már lassan 5 éve, nem hallottam még egy napos kiállításról.
2: Ugye ez is különlegessége az egésznek, hogy egynapos a kiállítás.
1: De miért csak egy nap? Hát beletesztek egy
2: rakás energiát. Azért képzeld el, mert az összes kép elfogy azon az egy napon. Tehát annyira hogy különleges, megveszik a képeket.
1: Ezt nem is tudtam.
2: Igen, és a képek megvételéből, az abból befolyt összegből minden pénzt egy alapítványnak, az éppen aktuális alapítványnak adjuk.
1: Jó, így leesett.
2: És így csak egynapos a kiállítás tulajdonképpen.
1: Mert elviszik
2: a képeket, és ez fantasztikus. Azért ritka olyan fotó és festménykiállításról hallani, ahol mindenhol tehát megveszik az összes képet.
1: Nem,
2: hogy
1: ritka, még szerintem én még nem is hallottam el.
2: Igen, és ez a különlegessége. És hát ugye az új hallgatónak így mondjak erről információt, hogy a Random Shooting Day most már 9 éve működő csoportosulás, amiben fantasztikus szakmabeliek dolgoznak. És ez nagyon fontos, hogy ingyen, és szeretetből és boldogságból vagyunk ebben a projektben. Az egyik cél az alkotás, a másik cél pedig a segítségadás, vagy a támogatás. És minden héten készítünk egy fotósorozatot, és a fotósorozatból egy-egy képet kiválasztunk az év végéken, és akkor azok a képek kerülnek eladásra. És ott is egyébként minden helyszín, minden támogató teljesen ilyen önszántukból és segítségnyújtásból állnak mellénk.
1: De most már így előre jelzik, hogy mit fognak megvenni?
2: Nem.
1: Ezt
2: mi döntjük el, hogy melyiket fogjuk kiállítani. Tehát amikor eljössz a kiállításra, akkor neked is meglepetés lesz. Az lehet, hogy mondjuk, aki követ minket, akkor ezeket a fotósorozatokat látja a Facebook oldalunkon, vagy az Instánkon, de nem tudja, hogy melyik kép fog megjelenni. Tehát neki is újdonság lesz, ha eljön, hogy melyik képet tudja esetleg megvenni, hogyha szeretné.
1: Akkor pontos dátumot kérek még egyszer.
2: Pontos dátum az június 6. hó 30-a, és 18 órás kezdéssel Apollo Galéria.
1: Ez egy keddi nap.
2: Ez egy keddi nap, így van.
1: Hol van ez az Apollo pontosan?
2: Az Apollo Galéria a Blaha Lujza téren van, a város szívében, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó
1: könnyen oda találni
2: váltás egyébként, mert hogy ugye több helyszínen voltunk már eddig. Az eddigi helyszíneink is fantasztikusak voltak, de most ez az Apollo Galéria, ez szerintem egy olyan szint, aminek nagyon-nagyon örültem, és egy nagyon szívhez szóló levelet írtam nekik, hogy megkértem őket, hogy fogadják be ezt a kiállítást. És
1: hatottak a szavaid.
2: Igen, hatottak a szavaim, és egy fő támogatóként beálltak mögénk.
1: De jó, na hát szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Legyenek sokan.
2: Én is azt kívánom, és te is gyere el.
1: Oké, igyekszem. Beszéljünk a főhősökről. Persze itt mindenki főhős, ti is, akik ugye itt önzetlenül teszitek, igen, a dolgotokat most már 9 éve, és egyébként elő szoktam venni a könyvet.
2: Tényleg?
1: Kaptam.
2: Ugye milyen szép az
1: a nagyon szép, a mai napig egyébként inspirálódni lehet belőle. De hogy ugye mindenki főhős, ti is, akik azzá teszitek az alanyt.
2: Igen.
1: Na de hogy vannak most még az alanyok?
2: Hogy kerülnek be? Hát úgy kerülnek be, hogy először is vannak olyan ismert emberek, barátaim, ismert zenészek, akár művészek, akik szoktak rám írni, és megkérdezik, hogy lehet-e esetleg erre jelentkezni. Én is van úgy, hogy találok olyan embert, akivel látom a karaktert, vagy azt, amit meg szeretnék valósítani, akkor ráírok. És hát a modellügynökségektől viszont rendszeresen kapjuk az alanyokat, és tulajdonképpen ez is teljesen randomként zajlik, mert hogy nem szabok ennek határt, hanem bármilyen karakterrel dolgozunk együtt. És hát igazándiból a legnagyobb főhőse, ha már így nevezzük ezt az egészet, hogy most idén ugye az életre valók alapítvány, és hát nem is alapítvány, hanem ők egyesület, és fantasztikus dolog, amit fogunk ezzel majd támogatni. Nem tudom, hogy ezt most mondjam-e, vagy felteszel ezzel kapcsolatosan egy kérdést.
1: Nyugodtan mondd, és utána én úgy is kérdezek abból.
2: Hát, hogy engem nem lehet lelőni, annyit tudok beszélni.
1: Hát azért jöttél, hát örülök neki.
2: És az életre valókat úgy találtam meg, hogy egy Facebook posztjából láttam, hogy keres olyan helyszínt, ahol az oktatásait meg tudja tartani, és ezzel kapcsolatosan elkezdtem vele beszélgetni, és ő mesélte, hogy van egy olyan programjuk, amiben egy olyan önvédelmi programot talált ki ez a fiú, még egy másik barátjával együtt, amiben olyan családokat segítenek, akik sérült gyerekekkel élnek együtt, akár autizmussal élő, vagy bármilyen sérült gyerek, vagy olyan nevelőknek segít, akik sérült gyerekekkel dolgoznak. Ugyanis ezek a gyerekek nem azért, mert bántani szeretnék őket, hanem egyszerűen csak azért, mert hormonváltozás, nem tudják kezelni az indulataikat, megtámadják a szüleiket is, megtámadják a nevelőiket is, és ennek kapcsán alakítottak egy olyan önvédelmi programot, amivel úgy tudnak beleállni ebbe az egész szituációba, maga a szülő, meg a nevelő is, hogy a gyereket nem bántják közben, hanem le tudják úgy kezelni, hogy ne kelljen bántani közben a gyereket azért, hogy ne legyen verekedés tulajdonképpen ebből az egészből. És mi ezt fogjuk támogatni, hogy minél több szülő, vagy minél több ilyen nevelő el tudja jutni egy ilyen oktatásra, és megtanulja úgy kezelni, és ezzel az életminőségüket fogjuk tudni maximálisan megváltoztatni.
1: Nemes cél.
2: Abszolút.
1: Az volt egyébként ez az egész kezdeményezés 9 éve is? Mikor elkezdtétek?
2: Az elején nem. Az elején az volt a cél, hogy olyan alkotásokat hozzunk létre, amiben szabadon tudunk alkotni, és hogy nem mondja meg nekünk senki, hogy mit csináljunk. És akkor ennek kapcsán jött az, hogy ha már itt van 50 fotósorozat, akkor így ne vesszen el az éterben, és azért gondoltam arra, hogy ha már ezt így megcsináltuk, akkor ezt használjuk föl segítségre, vagy jótékonykodásra. Uh-huh. És ilyen típusú jótékonykodás szerintem ma Magyarországon nincs, nem tapasztalható. És hogy ennek nagyon örülök, hogy ezt 9 éve azért így életbe tudom tartani, úgyhogy nagyon várom a 10. évet, remélem a 10. az egy valami hatalmas nagy bulival és robbanással fog lezajlani.
1: Egyébként te vagy ennek az egésznek a motorja?
2: Úgy gondolom, hogy igen.
1: Tehát ha te nem vagy, akkor a többiek
2: ez nem létezne. Én ezt szerintem, és nem azért, mert hogy én akkor a császár vagyok, hanem egyszerűen csak ez az én gyerekem, úgymond az én kitalációm, az én ötletem, és hogy ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz én kellek, igen.
1: De így, hogy egyben tartod, így mindenki ott van körülötted?
2: Így van, de maximálisan azt érzem, hogy az a lendület, meg az energia, amit én ebbe beleteszek, azt így átragasztom a többiekre, és akkor ők jönnek velem.
1: És hogy van ez ilyenkor, hogy értem, hogy vannak ügynökségek, akik küldik az embereket, de te heti szinten nagyon sok jelentkezést kapsz? Hogy képzeljük?
2: Hanem heti szinten van a fotózás, és nekem azt is fejben kell tartanom, hogy a következő hétre már intézzem a következő modellt. Tehát, hogy egy ilyen elég komoly koncentrációt igényel, meg a kommunikációt is. Igen, én zajlasztom le a csapattagokkal, tehát, hogy egy ilyen mindemellett dolgozom, mindemellett azért van a magánéletem is, az mondjuk ez csak ekkora, egy ilyen nagyon pici, de hogy egyébként ezen felül pedig igen, tehát hogy a modelleket, azokat nekem is fejben kell tartani, hogy az ügynökség küldje, hogy ki a következő.
1: De bírod?
2: Bírom. Ha, már van egy ilyen rendszere, tudom, amikor az ember már beleszokik egy ilyen sémába, akkor az már most már tökéletesen működik. Az elején még nehéz volt, de most már egy ilyen abszolút rendszerszerűen működik az életemben.
1: Mi az igazi sikerélmény számodra?
2: Hát az igazi sikerélmény az az, amikor egy ilyen kiállítást megszervezek például, és utána olyan visszajelzéseket kapok, hogy úristen, még sose voltam ilyen jó eseményen, hogy annyira jó volt, mindig tudsz valami újat nyújtani, stb. Hogyha ilyen visszajelzéseket kapok, akkor az nekem nagyon egy sikerélmény. Bár érdekes egyébként, mert a kiállítások után, amikor hazamegyek, akkor egy ilyen hatalmas nagy ürességet érzek, tök fura. Mert hogy így akkor ott hirtelen ugye nem kapsz feedbacket senkitől.
1: Igen.
2: És akkor ott egy hirtelen egy nagy üresség, egy hatalmas szerveződési szakasz után ott ülsz, és így gondolkozol, hogy most mi történt. És akkor sokszor egyébként elsőre azok jutnak eszembe, hogy mi volt a hiba az eseményen, vagy mit rontottunk el. És akkor utána, amikor kapom az üzeneteket, hogy hú, de jó volt, de jól éreztük magunkat,
1: akkor
2: de jó volt,
1: akkor
2: így megnyugszom. Aha. De ott van egy ilyen kis rész, egy ilyen nem tudom, pár óra, amikor egy kicsit nem érzem jól magam, de hogy ez egy minden évben így volt.
1: Hát ha már rendezvény, ugye jövő hét kedd.
2: Igen.
1: Mi a címe ennek a napnak?
2: Ennek a Random Shooting Day Exhibition, vagy Random Shooting Day kiállítás, így lehet rákeresni a Facebookon, és ott egyébként minden információt
1: megtalálnak. Okay. Igen. De mi lesz a koreográfiája annak a napnak?
2: Nagyon jó kérdés. Nagyon komoly line-upot raktam össze erre a napra. A Puskás Peti lesz a műsorvezető. Eddig az Animal Cannibals-es fiú. Nem. Nem, ez egy munka, ez egy külön szakma.
1: Azt tudtam, hogy ott lesznek, csak nem tudtam, hogy akkor teljességgel a házigazda.
2: Hát most a Peti lesz a házigazda, igen. Persze be fogok én is segíteni olyan szituációban, amikor kell, például a tombolánál valószínűleg én is fogok a mikrofont venni a kezembe. Akkor ugye Dalos Bogi ugye jön vele a Petivel, úgyhogy ő is fog zenélni a színpadon. Lesz a Szivák Zsolt, Lil Frak, ketten fognak együtt zenélni. És van egy srác, akit nemrégen ismertem meg, ez Győri Zolinak hívják, ő meg zenekarban játszik, és most nekünk így Unplugged-on gitározni fog és zenélni. És hát Olá Ibolya fogja megnyitni az eseményt két dallal, egy csodálatos Apollo zongorája van az Apollo galériának. Tehát így egy nagyon jó kis line-up lett. Igen, és DJ-nek pedig a Jumo Daddy jön nekünk egy kicsit így aláfestő zenét tenni, úgyhogy így elég komoly kis esemény lesz.
1: De mennyi időtartamú egyébként?
2: Hát 6-kor kezdődik, és este 11, és max. Évfélig fog tartani.
1: Nem kevés idő.
2: Igen.
1: Egyébként.
2: Hát te, mert különböző tombola blokkok lesznek, mert nagyon sok támogatót tudtam találni az eseményhez, akik ajándékokkal támogatták az eseményt, és akkor most a tombola bevétele is ugye megy az Életre Valók Egyesületnek.
1: Amikor lefszed, tehát amikor vége van, évfélkor vagy 11-kor, attól függ, hogy majd hogy alakul, akkor már tényleg egy darab fotó nincs? Tehát ezt azonnal elviszik?
2: Általában szoktuk javasolni, hogy aki megveszi, az ha tud, maradjon és vigye el. De most már úgy csináljuk meg, hogy úgy fogjuk felfüggeszteni a képeket, hogy amikor elmegy, akkor leveheti a képet és elmehet vele. Úgyhogy a végére általában így leűrül, és akkor az meg nekünk szerencsés helyzet, mert akkor nem kell nekünk lepakolni. De igen, tehát hogy tulajdonképpen kiürül a hely.
1: Hányadik ilyen nap ez már az életedben?
2: Mármint a random?
1: Igen.
2: Hát, hogyha azt nézzük, hogy ez a 335. fotósorozatnál tartunk, akkor 335
1: Atyaik.
2: Csütörtök.
1: 335.
2: Igen. A 9 év alatt.
1: De ezek a kiállítások?
2: A kiállítások az meg ugye évente, ugye évente egy van, úgyhogy
1: volt?
2: Az most ez a 9.
1: Aha, már igen. Az első évben is
2: igen,
1: volt.
2: Az első évben.
1: Milyen szép hagyomány.
2: Igen.
1: Van.
2: Minden
1: ebből megirigyelhetnék nagy szervezetek is.
2: Hát igen.
1: Egyébként
2: igen. Hát most gondolj bele, hogy működik egy olyan csoport 9 éve, amiben egyetlen egy forint sem megy se ide, se oda. Tehát ugye jó, oda megy, mármint az alapítványoknak, de hogy így egyébként magunk között nincsen.
1: Tehát hogy ez teljes... hogy mondják, ez társadalmi munka?
2: Teljesen társadalmi munkának nevezhetjük, igen, és azért nagyon ritkán lehet mondani egy olyan közösséget, ami így tud működni 9 éven keresztül, hogy nincs benne ilyen jellegű.
1: Vannak visszatérő főhősök? Mármint...
2: Már modellek?
1: Modellek, aha. Igen.
2: Egy-kettő volt már a modellügynökségtől, akik visszatérőek voltak, de most még mondhatom azt, hogy nincs. Tehát, hogy a 335-ből azért 2-3 ismétlés volt, de a többi az mind egyedüli.
1: Azért az nagy dolog, 9 év alatt.
2: Igen.
1: Mindenkit, például ugye elmondhat, hogy fodrász, mesterfodrászként.
2: Igen.
1: ugyanúgy dolgozol, és tudja minden vendéged ezt a
2: hát nem mindenki ismeri, képzeld el, mert nem?
1: Nem,
2: mert én nem, a vendégeimmel nem szoktam beszélgetni, vagy viszonylag ritkán, és
1: az azért furcsa, mert azt mondtad, hogy be nem áll a szád.
2: Hát érdekes, valamikor igen, valamikor meg nem. Egyébként munka közben nem. Aha. Tehát amikor koncentrálok valamire, vagy dolgozom valahol, akkor ott nem nagyon szoktam beszélgetni.
1: De nem az van, hogy a fodrászok általában ilyen mini pszichológusok?
2: Általánosságban igen. Szerintem nekem egy olyan 10-15 vendégem van, akivel beszélgetek is, mondjuk uh-huh. magánéleti dolgokról, a többségükkel nem nagyon szoktam beszélgetni.
1: De ugye ez a dolgodat.
2: Igen, de ugye ezt ők elfogadják, sőt, van, aki örül is neki.
1: Tehát, hol dolgozol helyileg, hol vagy elérhető?
2: Helyileg a 7. kerületben van egy saját szalonom.
1: De neked ilyen, tehát hogy állsz, van vendégfelvétel? Tehát lehet hogy, még bekerülni hozzá?
2: Hát lehet, ha kivárja, hogy kap időpontot, akkor bele tud olvadni ilyen téglaszerűen a rendszerembe, és akkor az, uh-huh. az úgy működik, igen.
1: És úgy türelmesek az emberek? Mit tapasztalsz?
2: Hát, hogyha akar jönni, akkor igen. Akkor türelmes.
1: Jó, ez rajta múlik.
2: Ez igen, csak okay. rajta múlik.
1: Te egyébként türelmes vagy?
2: De szerintem én nem. Én nagyon sok mindenben türelmetlen vagyok, azonnal szeretném megoldani a dolgokat, de hogy ezen még nekem is azért fejlődnöm kell, hogy azért ez a türelmetlenséget ezt így kicsit átdolgozzam magamban, de sokszor ez a türelmetlenségem vitt előre, hogy nem hagytam, hogy egy dolog ne történjen meg, hanem inkább azt hajtottam, hogy megtörténjen. Aha.
1: Mennyi volt 300?
2: 335.
1: Na, a 335-ben te is benne vagy?
2: Én mindegyikben benne vagyok.
1: De fotókon?
2: Nem.
1: Tehát
2: én vagyok a fodrász, az
1: összes. Azt tudom, tisztában vagyok.
2: Ja, hogy rajta vagyok-e valamelyik fotón? Ja, igen. Hát a 300-on én voltam.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Ezt akartad kihozni igen. belőle, igen. Hát azért, mert megszavazták a többiek, hogy mivel én csináltam, én találtam ki ezt az egészet, és hogyha már eljutottunk a 300-dik fotósodik, akkor megszavazták ők, hogy én legyek a modell.
1: És akkor megvették azt is?
2: Az most lesz kirakva.
1: Ja, most lesz, de jó.
2: Az most lesz kirakva.
1: Na, ezeknek milyen áraik vannak?
2: Vagy 20 ezer forint lesz egy kép.
1: Aha, tehát itt nincs alkú, meg licitálás.
2: Licit nincsen, olyan lehetséges, hogyha mondjuk tegyük föl, van két ember, aki ugyanazt a képet szeretné megvenni, akkor ők egymással elboltolhatják, hogy ja, mennyivel értem. Többet aha. adnak érte, és akkor esetleg megbeszélhetik.
1: Hát az alapítvány jár jó.
2: Hát az alapítvány igen. jár jó, de hogy akkor valaki megszerezheti magának a képet, de hogy egyébként 20 ezer forint lesz egy képára.
1: Maguk a csütörtökjeid meddig tartanak?
2: Hát ez attól függ, hogy milyen típusú fotózásunk van. Valamikor 2 órát veszel a napomból, valamikor 6-ot, valamikor 8-at, valamikor utazunk vidékre is. De azt fixen erre feláldoztam, úgyhogy ott ez egyértelmű, ez működik.
1: Hát csak gondoljanak bele a hallgatók, hogy ez neked egyébként pénzkiesés, vagy bevételkiesés.
2: Pontosan, 335 nap ki pénzkiesés.
1: Na de mi az, ami hajt?
2: Az hajt, hogy ez egy annyira jó közösség, és egy annyira szép dolgot csinálunk, és annyira egyedi az egész, hogy ez mindig is hajtani fog, és hát az, hogy látom, amikor a mai napig például volt egy olyan egyesület, a Trauma Ambulancia Egyesület, akinek segítettünk pár évvel ezelőtt, és mai napig, ha találkozom vele, mondja, hogy akkor az a pénz, ez hatalmas segítség volt uh-huh. nekik, és én mai napig hálás érte, hogy akkor ezt mi őket választottuk. És ezért éri meg, mert hogy tudom, hogy jó helyre kerül, uh-huh. és minden olyan alapítványt, akinek segítettünk, annak mindig utána nézek, mindig megkérdezem, hogy mire van szükségük, milyen területet tudunk segíteni, és én nekem nagyon fontos, hogy jó helyre kerüljön az a pénz.
1: Szerinted ez a csapat egyébként, aki körülötted van, ez állandó, vagy voltak mozgások a 9 évben?
2: Hát mindig változó, mert tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve úgy működik ez az egész, hogy aki ráér, az jön dolgozni velem.
1: Értem. Aha.
2: És hogy tulajdonképpen itt most hogy lehet, hogy valakinek van egy olyan éve, ami lazább és könnyebben be tud vállalni több csütörtököt, de lehet, hogy van olyan, amikor nem tud már, mert van egy olyan munkája, ami miatt nem tud jönni, és akkor egy másik társaság csapódik össze.
1: De a legfontosabb, ez neked a legfontosabb ez a projekt.
2: Hát nekem a legfontosabb, ilyen, de közben meg tudom, hogy mindegyik őknek fontos. Uh-huh. Tehát, hogy egyrészt presztízsebben részt venni már, és hogy ez egy jó dolog részese lenni ennek a projektnek, és hát elképesztő nagy büszkeség lehet számukra is, hogy azért nem sok ember tudja elmondani magáról azt, hogy ki van állítva a képe valahol, és
1: azt
2: hogy
1: biztos.
2: És hogy ehhez neki még a kis ujját csak kell megmozdítania.
1: Tehát, azt akartam az előbb kérdezni, hogy szerinted meddig lehet ezt így tényleg gesztusból csinálni?
2: Az idők végezetéig. Szerintem.
1: Tehát ebben nem mond bele az ember?
2: Nem, mert tudod, azért nem változik meg ez a helyzet, mert nincs benne pénz. Pont uh-huh. emiatt nem tudja megrontani. Pont emiatt nem tudja megrontani ezt az egészet, mert hogyha már belekerülne valami, kinek adjunk mennyit és hogy uh-huh. miért,
1: jogos.
2: Az már tönkretenné ezt az egészet. Innentől kezdve, mivel senki nem kap, és senki, mindenki csak azért jön, mert szereti, mert jó érzés ebből benne lenni, meg jó támogatni dolgokat, addig ez működni fog.
1: Uh-huh. No, most van az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hol érünk, jöjjük el a projektet, meg
2: jó.
1: téged is.
2: Jó.
1: Mindent mondjál.
2: Mindent elmondok. A Random Shooting Day oldalon megtaláljátok az eseményt, az eseménynek az Instáján.
1: Ez Facebook?
2: Ez a Facebook, okay. ez az Instáján is fönt van, ott is megtaláljátok az információkat, és ami a legfontosabb, hogy június 30-án lesz, 06:30, és kedden van ez, 18 órás kezdéssel, és ami nagyon fontos, amit még nem mondtam el eddig, hogy virágos a dress code, tehát valamilyen virágnak kell lenni a felszereléseket.
1: Ja, hát ez most
2: virág,
1: szembesülök
2: igen. Tehát nekem most pont, ez virágos egyébként? Ez nem virágos.
1: Tudom én, hát fogjuk rá.
2: Szóval virágnak, virágmotívumnak kell lennie, hogy a férfiak se ijedjenek meg ettől, mert nagyon szép kis apró

0: Kedves hallgatóink, kockáztam, most elköszönök önöktől, még nem. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Sláger

0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. És az a hölgy, aki egyébként a Bölcskei Szent András kastély tulajdonosa, Belasics Edit, nagyon is hatással tud lenni a kulturális életre, mert csoda dolgokat köszönhetünk neki, én meg önt köszöntöm nagy szeretettel, örülök a találkozásnak.
2: Üdvözlöm önt meg a hallgatókat, és
1: még
2: köszönöm
1: nem találkoztunk
2: szépen.
1: Sem az életben, sem az étterben, milyen jó, hogy ez most egyszerre
2: összejön minden.
1: Így van, és a kultúra jegyében, a kultúra oltárán beszélgetünk most, mert hogy tényleg csoda dolgok vannak ott a környéken, és még a rádiónk is szól. Ennek pláne örülünk, ráadásul Budapest oda költözik mindig, amikor kulturális programok vannak.
2: Igyekszünk.
1: Szeretik a programokat a fővárosiak is.
2: A fővárosiak is, és azt gondolom, hogy a környezetünkből is, ugyanis igyekszünk olyan kulturális rendezvényeket tartani a kastélyban, amiért érdemes odajönni hozzánk, még akár Budapestről is.
1: Például hát most... Hát impozáns környezetben, ugye?
2: Igen, igen. Úgyhogy jövő hétfőn is várjuk a budapestieket is, meg a környékbelieket is. Egy nagyon szép klarinét kvintet koncertünk lesz, ahol a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának zenészei, a MÁV Szimfonikusok Zenekarának zenészei és a Koncertó Budapest zenészei fognak játszani nekünk.
1: Azért egy ilyet megszervezni sem.

0: kis munka?
1: Hát tulajdonképpen 11 éve csinálom ezt, és ez azt is jelenti, hogy most már vannak olyan művészek, akik rendszeresen járnak vissza hozzánk. Uh-huh. Például most a Clarinet Quintet zenészeiből is már többen megfordultak nálunk néhányszor.
0: Mennyire kell értőnek lenni közönségileg ehhez a fajta kulturális eseményekhez?
1: Hát ez most konkrétan klasszikus zene lesz. Azt gondolom, hogy egy kicsit fura azt mondom, hogy a klasszikus zene mindenkinek való, de
0: hát
1: én
0: is
1: ténylegesen azt gondolom, hogy így van. Nyilván ez más, hogyha kortárs zenét játszunk, de nálunk az is van rendszeresen.
0: Mi a kastélyba járó közönségnek egyébként a milyen az ízlése? Ez jutott most eszembe, hogy hallgatom önt.
1: Hát én őszintén hiszem, hogy minden egyes hely megadja a stílusát annak, ami ott történik. Mi a klasszikus zenét, a művészeteket, a képzőművészetet szeretjük,
0: és
1: kiállítások is vannak, igen, és ezen kívül Artist in Residence programok is, ahol minden évben meghívunk a világ minden részéből festőművészeket. Uh-huh. Nálunk töltenek időt, ott alkotnak, megismerkednek a helyjel, Magyarországgal, és természetesen egymással meg velünk is. És én azt gondolom, hogy az ilyen kapcsolatok rendkívül fontosak, mert hogy így tudunk egyrészt kimenni a világba, a világ be tud jönni hozzánk, és tudunk kialakítani egy másfajta életszemléletet, uh-huh. kultúrát, mint amit mondhatjuk úgy is, hogy megszoktunk.
0: Hát és milyen jó, hogy ezt tágíthatjuk időnként. A szokásokat azok azért vannak, hogy behozzunk újakat. De én azt gondolom, hogy ez egy magasabb rendű kulturált szórakozás. Ott azért egy kastélyban mégsem megyünk be rövid nadrágban.
1: Hát igen, igen, és azt gondolom, hogy egy kastélyban nagyon fontos, hogy őrizzük a tradíciót. Uh-huh. Nem minden áron, és nyilvánvalóan nem arra gondolok, hogy ma is puskával, meg nem tudom én,
0: csizmával.
1: Tehát ilyenek nincsenek nálunk. Viszont a tradíciónak mégiscsak nagy szerepe van, mert hogy egy kastélyban mindig építkezünk valamire, és erre a valamire hozzuk létre az újat. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy évszázadokkal előre gondolkozunk, miközben támaszkodunk évszázadokra visszamenőleg. Uh-huh. És ez egyfajta egyrészt elköteleződés, másrészt megadja a stílust, és stabilitást is ad, hiszen van mire támaszkodnunk.
0: Hát és azt kívánom, hogy legyen is sokáig, de hát ehhez ön is kell, mert én pont ahogy készültem az önnel való beszélgetésre, azon gondolkodtam, hogy azért ez egy nagyon komoly hídépítő munkám, amit ön itt most már elég régóta tesz a kultúráért, hát hiszen a múltat köti össze a jelennel úgy, hogy közben építi a jövőt is.
1: Igen, ha magamra gondolok, akkor valóban azt gondolom, hogy van egy ilyen komp szerepem, vagy nevezhetjük uh-huh. hídnak is, és szeretnék ebben minél több embert bevonni, mert hogy tulajdonképpen ez a szerepünk itt ebben az életben, én ezt őszintén hiszem, mert nagyon fontos az értékteremtés. És az, hogy ezt át tudjuk adni.
0: Hát értékteremtés, de közben értéket őriz.
1: Igen, és azt gondolom, hogy ez azért is nagyon fontos, nekem építészet az alapszakmám. Ugye az építészetben egy alapkérdés az, hogy egy épületet alapokra építünk.
0: Világos.
1: Ha nincsenek alapok,
0: hát
1: akkor összedől a ház, igen. Vagy elfújja a szél, vagy bármi történhet, és az, hogy tartjuk a tradíciókat, ez azt jelenti, hogy alapokra építjük azt a kultúrát, amit majd át fogunk adni a következő generációnak. Uh-huh. Tehát egyszerűen nem lehet tradíció nélkül fölépíteni a jövőt.
0: Jogos, jogos, jogos. Kik voltak már az elmúlt években önöknél ott a kastélyban, milyen?
1: Hát, ha most csak a legutolsó rendezvényünkre gondolok, az első Bölcskei filmnapokra, igen, akkor ott volt nálunk például Koltai Lajos. Uh-huh. Azt gondolom, hogy őt senkinek nem kell bemutatni, bizony, hiszen Oscar-díjas operatőr, fantasztikus filmeket készített, és az ő egyik filmjével nyitottuk a filmnapokat, címe Este. Uh-huh. Olyan parádés szereposztással, amit azt hiszem, hogy kevés filmrendező mondhat el, hogy ilyen színésznőkkel játszott.
0: Szerették?
1: Nagyon.
0: A közönség?
1: Nagyon szerették, és ez tulajdonképpen egy nehéz film. Egy olyan családi, hát nem jó szó az esemény, mert hogy éppen az édesanyja távozásáról van szó, igen. Mégis nagyon-nagyon szépek a képek, nagyon szépen fogalmazza meg ezt az egész elmúlás történetet, és közben pedig születik egy új baba is a közeljövőben. Nagyon-nagyon megérintette a nézőket.
0: Nem, csodálom egyébként. De ilyenkor, aki elmegy, a környezet is megérinti őket? Tehát az idilli?
1: Azt gondolom, hogy igen, mert hogy képzeljék el, Bölcske a legkisebb falu, ahol mozi van, mégpedig nem is akármilyen mozi, hanem filmszínház. Bölcskének 2900 a lélekszáma, és 1960 óta folyamatosan működik a mozi.
0: Az nagy dolog.
1: Ez hatalmas dolog. Képzelj el, hogy bordó plüss székek vannak, minden egyes széken belehímezve Rákóczi filmszínház, karzat van, és ha éppen nem mozi előadás van, akkor színházi előadás is lehet.
0: Na hát akkor meg is válaszolta a kérdés nélkül is, hogy mi a különbség a mozi meg a filmszínház között.
1: Így van. És ez egy igazi filmszínház. Itt úgy érezhetjük magunkat, legalábbis nekem annak idején a francia új hullám volt az, amikor ilyen Isten igazából elkezdtem moziba járni. Egyébként most azzal nyitottuk a nulladik napon a Novelvág című filmmel. Szóval akkor mi rendszeresen jártunk moziba, még annak idején ilyen moziba.
0: Hát nekem édesanyám a moziüzemi vállalatnál dolgozott, akkor így hívták. Úgyhogy én gyerekként már az összes premier filmet megnézhettem, és akkor mentek ezek a Pierre Richard Vig játékok.
1: Igen.
0: Rá is szoktam arra, hogy aztán...
1: Magas szőke férfi.
0: Igen, felkeressem a párizsi otthonait, mert képzelj el, hogy ezeknek a francia színészeknek, hogyhogy nem, az összes önéletrajzában benne vannak a címeik. Louis de Funének is benne volt a címe, a lakás címe, tehát meg lehetett keresni, hogy hol laktak, hol élték. Egyébként a legendás sikerek idején a hétköznapjaikat. Óriási, úgyhogy a filmszínház nekem is egy ilyen romantikus valami, mindig kellő nosztalgiával gondolok rá, de milyen jó, hogy még van ilyen.
1: Bizony, egyre kevesebb, de Bölcskén van.
0: Na hát kedves pestiek, akkor még egy ok.
1: És már tudjuk a jövő évi filmnapok dátumát is.
0: Na.
1: Június 10-től 13-ig.
0: 2000. Tehát hagyomány lesz belőle.
1: Hagyomány lesz, igen. Igen, igen. És természetesen nem csak a moziba várjuk a vendégeket, hanem ugyanúgy, ahogy most is a kísérő rendezvények a kastélyban voltak, oda is. És a kastélyban pedig egész évben vannak fix programjaink, Szent György, Szent Iván, Szent Mihály, Szent András napokon. Nyilván van adventi programunk, nagyon sok koncert van, konzervatórium van.
0: Tehát minden van. Koncert,
1: kiállítások.
0: Gondolom, író-olvasó találkozók is lehet.
1: Időnként író-olvasó találkozók, tehát igen. Minden, egy személyes darabok, igen.
0: Színház is.
1: Színház is, igen.
0: Na hát pont ezt, ez is egy óriási dolog, hogy a mai felszínes világban, amikor ugye minden online történik, és ott van a zsebünkben a stráda, az internetes stráda, ahol azt se tudjuk már kinek, higgyünk, kapkodjuk a fejünket, lassan már a barátokkal is csak üzenetformájában tartjuk a kapcsolatot, ezért fontosak az ilyen missziók, mert ott valódi közösség épülhet, személyes találkozások.
1: Valódi közösség épülhet, és azonnal visszacsatolás van. Tehát azonnal meg tudjuk osztani, nekem ilyen volt, neked olyan volt, és lehet, hogy ebből a kettőből egy harmadik vélemény fog kialakulni, és az fogja mindkettőnk életét befolyásolni, vagy egyáltalán egy teljesen más útra is vezethet bennünket.
0: Mit szeretnek a kastélyba járók, kulturális közönség, inkább a színházat, a kiállításokat, vagy mindenkinek más-más, mindegyik műfajnak más-más közönsége van?
1: Hát egy picit elmondom, hogy tulajdonképpen hova jönnek, akik meglátogatnak bennünket. 4000 éve lakott terület. Kelták éltek itt, és dokumentáltan 4000 éves. Ossinszky Mór végzett társatásokat, és a leletekből tudjuk ezt az évszámot. Maga a kastély az 1800-as években épült, és ugyanakkor épült egy gyönyörű szép kápolna is. Most 7,5 hektár terület tartozik hozzá, amiben van erdő, van kert, és van egy biodinamikus gazdaság, ami azt jelenti, hogy a gyümölcsök és a zöldségek nagy része ebből a kertből kerül a vendégek asztalára. Természetesen van konyhánk is. Úgyhogy aki a természetet szereti, az jöhet azért. Aki egy picit szeret elcsendesedni, jöhet a kápolnába, nyugodtan meditálhatott. Aki szeret sétálni, az azért, és aki szereti a művészeket és a művészeteket, ő pedig azért.
0: Beszélgetni is lehet a művészekkel?
1: Mindig, természetesen. Nálunk egyébként színpad sincs, mármint hogy úgy nincs színpad, hogy nincs megemelve. Aha. Arra mindig figyelek, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a művész és a néző ugyanazon a szinten találkozik, és ez megkönnyíti azt is, hogy utána könnyű legyen beszélgetni.
0: Jó, tehát az ember közeli.
1: Így van.
0: Nagy betűvel.
1: Így van.
0: Hogy tényleg ne legyen távolság közöttük semmilyen szinten. De hát én is ebben hiszek, hogy a kultúra az emberléptékű kell, hogy legyen. Ne valami magas.
1: Akár hát ha nem értjük, nézze. Akkor fölösleges volt ez egész.
0: Szerintem is. Önt mi kapcsolja ki igazán?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, mert hogy nagyon sokan jönnek hozzánk kikapcsolódni, meg gondoltam. Különböző kulturális rendezvényeken vesznek szét. Igen, egyébként ez tényleg így van. Viszont nekem meg ahhoz el kell mennem, mert ha ott vagyok, akkor én biztos, hogy fogom látni, hogy hú, itt kinőtt a fű, ezt egy kicsit arrébb kéne rakni, ezt a képet helyezzük át, tehát én ott szinte mindig dolgozom, akkor is, hogyha egyébként pihenhetnék, de hát én azt gondolom, hogy azzal,
0: és aki... És meg Pestre jön pihenni?
1: Hát nekem a fiam és az unokáim itt élnek Budapesten, úgyhogy én ezért is járok Budapestre. Na. Aztán azt is tudjuk, azt hiszem mindannyian, hogy Magyarországnak egyetlen egy központja van, és ez Budapest, úgyhogy ezért is fontos, hogy mutassuk meg azt is, hogy vidéken mi van, hiszen mi is csak egy órányira vagyunk innen.
0: Igen.
1: Ezt pedig gondolhatjuk azt is, hogy Budáról átmentünk Pestre.
0: Abszolút, abszolút.
1: Szóval ez most nálunk így néz ki.
0: Szóval fontosak a bölcskei kulturális események, és mennyire látja előre? Tudom én, a következő fél évet. Megvannak a programok?
1: Hát a következő évre már megvan, igen.
0: A következő évre is
1: igen,
0: megvan?
1: Igen, következő évre megvan, igen.
0: Mindenfajta kulturális?
1: Azt nem mondom, hogy mindenfajta, és hogy mindent pontosan tudunk, de azt tudom, hogy melyik napokon lesz, és körülbelül mi lesz a stílusa, mi lesz a műfaja.
0: Amit el lehet mondani, azt mondja, ha nem, akkor majd legközelebb visszatérünk rá, mert az is érdekel egyébként még mellette, ígért, hogy majd elmondja, hogy miért pont Szent András lett a kastély neve. Bár nagyjából a Szent András pusztából már következtetek.
1: Hát Szent András pusztának hívják ezt a pici kis település részt, ami egyébként Bölcskéhez tartozik, és azért Szent András puszta, mert András királyunk irataiban szerepel Bölcske neve először írott formában. És ugyan András királyunk soha nem volt szent, ezt valamilyen módon megelőlegezte neki a település. Aha. És ha már Szent András pusztán vagyunk, akkor nekem evidens volt, hogy hívják a kastélyt Szent András kastélynak, mégpedig azért, mert mi úgy hívjuk, hogy a hely Európa közepén, mégis a világ végén, a változás tere. András napról pedig, nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, a változás napja. Ugyanis Szent Mihálytól, szeptember 29-től november 30-ig van a kis farsang.
0: Igen.
1: És december 1-én kezdődik az advent. Igen, november 30-án van András
0: van
1: napja.
0: András nap, igen.
1: Így van.
0: Mondom tehát, ezt én, mint András.
1: Igen, hát akkor jó nap mondom. Tehát, ha a kis farsang van előtte, ami ugye kifelé fordulás, utána pedig jön az advent, ami befelé fordulás, igen. András nap a fordulás napja. És miután mi a változás tere vagyunk, ezért ez egy kiváló név a kastélynak.
0: Na, most jót tett, majd ezen fogok kattogni. A fordulatokon már, majd mindjárt szövök belőle mindenfajta történetet a fejemben. Szóval, kulturális programok. Igen. Jövőre folytatódnak színházi bemutatók is?
1: Színházi bemutatók is, a film napok mindenképpen. A Szent György, Szent Iván, Szent Mihály, Szent András, ugye mondtam, hogy ezek nálunk mindig olyan napok, amikor fixen kulturális programunk van. Azt most nem tudom megmondani, hogy pontosan ki fog játszani valamelyik napon, de hogy akkor program lesz,
0: gondolom,
1: ez biztos.
0: Gondolom, a weboldalot meg tudják nézni.
1: Nem a weboldalon, hanem a Facebook oldalunkon.
0: Okay.
1: Igen. Szent András Kastély Facebook oldalán.
0: Oké, ott megtalálják a fontos-fontos információkat. Hölgyek vagy urak, vagy inkább párok látogatják az eseményeket?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket a programokat elsősorban a hölgyek szervezik.
0: Komolyan?
1: Az uraknak is.
0: Aha, oké. De hogy nyitottak?
1: Nyitott, persze. Igen.
0: Az urak is?
1: Az urak is, hát szívesen elkísérik a hölgyeket.
0: Aha. Na, hát az a lényeg, hogy ott vannak ők is, és művelődnek természetesen. Ugye én itt nagyon sok színész, de képzőművész és kurátor is megfordul ebben a műsorban, úgyhogy most még egy picit a kiállításokról beszéljünk. Azok például mennyi ideig szoktak lenni?
1: Általában egy hónapig. Uh-huh. Az Artist in Residence programok után mindig van egy hónapos kiállítás, amikor általában 4 művész van nálunk a világ különböző részeiből, köztük egy mindig magyar. Uh-huh. Az ott készült alkotásokból készítünk egy kiállítást, ami egy hónapig tart. Aztán az idén volt egy nagyon izgalmas kiállításunk, amikor is a két települést, Bölcskét és Tolnát kötöttük össze, mert hogy a két település Vosinszki Móron keresztül, akiről már beszéltem az előbb, összekapcsolódik. Uh-huh. Vosinszki Mór Tolnán született, Tolnán van eltemetve, és egyébként pedig Bölcskén végzett ásatásokat. A róla elnevezett múzeum pedig Szekszárdon van, uh-huh. és azt gondoltam, hogy ha már Vosinszki Mór összeköti a két települést, akkor legyen egy kiállításunk, ahol a bölcskei származású és a tolnai származású képzőművészek alkotásait mutatjuk be. És képzelj el, nagyon érdekes, mert hogy Tolnán 4 Munkácsi díjas képzőművésznek az alkotásait tudtuk bemutatni, amiben még az is nagyon érdekes, hogy ők mindannyian tehát az 1930 és 40 között születtek. Úgyhogy akkor ott valami Tolnán biztosan valami volt.
0: Történt, az biztos.
1: Amitől 4 Munkácsi díjasok lettek.
0: Na, hát sajnálom, hogy kimaradt nekem ez, de...
1: Minden pótolható.
0: Na, így ezt akartam mondani, hogy remélem valamilyen úton, módon lesz rá lehetőség. Szerintem most az összes budapesti művészt önre szabadítottuk ezzel a beszélgetéssel.
1: Legyen így.
0: Majd biztos, hogy hívok. Egyébként ez így működik, hogy bocsánat a kifejezésért, de a sok önjelölt művész telefonálgat, hogy ők szeretnének ott előadni, megmutatkozni?
1: Hát meghívásos kiállítások vannak nálunk, és ebben együtt dolgozom egy nagyon régi barátommal, aki Ausztriában él egyébként, és festőművész és kurátor. Uh-huh. És mindig közösen válogatjuk ki, hogy kinek az alkotásait mutassuk be.
0: No, nagyon élveztem a beszélgetést, jó társaságban repül az idő. Már a végén vagyunk, elrepült ez a 20 perc,
1: szépen.
0: De várom vissza, és sok csillogó szempárt kívánok önnek ott a mindenféle programon, akkor nagy baj nem lesz, az önné is csillogni fog.
1: Köszönöm szépen, és így legyen.
0: Na, ezt kívánom önnek, meg a hallgatóknak is természetesen, kedves hallgatóink, úgyhogy Belasics Edittől, a Bölcskei Szent András Kastély igazgatójától most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: csatát én nyertem.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kockának és Belasics Editnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Drágul a taxizás és alig lesz reklám Budapesten. Részben visszatér Budapestre a CEU. Forgalomkorlátozások lesznek szombaton Budapest belvárosában a Pride miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pénteken a fővárosi közgyűlés támogatta a reklámok elhelyezésére vonatkozó törvények drasztikus szigorítását. A közgyűlés elé került, majd a szavazáson támogatott javaslat szerint általánosan betiltanák az óriás plakátok és más hasonló méretű reklámeszközök elhelyezését. Korlátozzák a hirdető oszlopokat, és ezeket szinte teljes egészében be fogják tiltani. A Nagykörút pesti szakaszán, a Kiskörút pesti szakaszán, a Bajcsy-Zsilinszky út, az Andrássy út, a Rákóczi út és az Üllői út körútak között szakaszán ezek megmaradhatnának, azonban mindenhonnan máshonnan kitiltanák, illetve leszerelnék őket. Szintén betiltanák a reklámhálókat, legyen szó általános vagy építési reklámhálóról. Szintén támogatták a taxisok tarifa emelését, így augusztus 1-e után az alapdíj 1300, a kilométerdíj 520, a percdíj pedig 130 forintra nő, illetve bevezetnek egy extra 800 forintos reptéri fuvardíjat is. A CEU-ból egy kétkampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni, mondta Rév István történész, a Közép-Európai Egyetem történelem tanszékének professzora, a CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetés után. Rév elmondta, a CEU 2024-ben kérelmet nyújtott be azért, hogy budapesti egységét kutatóhelyként ismerjék el. Ez azért volt fontos, hogy Európán kívüli kutatókat is hosszabb időre Magyarországra tudjanak hívni. A CEU április 24-én még azt közölte, hogy az egyetem kampusza Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységekben. Ma a szabadság vagy más néven a büszkeség napja alkalmából rendezett Pride lebonyolítása miatt komoly forgalomkorlátozásokra kell felkészülni Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lezárások több hullámban érintik a főbb útvonalakat, ezért a nap folyamán elsősorban a metrók használatát javasolják. A változások miatt számos busz, villamos és trollijára terelve vagy rövidített útvonalon közlekedik. A korlátozások már délelőtt megkezdődnek az Andrássy út és a Keresztező utcák lezárása. A felvonulás 15 órakor indul az Andrássy útról, majd az Erzsébet hídon át a Vérmezőig halad, ahová résztvevők várhatóan 17:30 körül érkeznek meg. Emellett 17:30 és 19:30 között egy másik vonulásos demonstráció miatt a Kodály köröntől a Kossuth térig kell 15-30 perces szakaszos útlezárásokra számítani. A közösségi közlekedést érintő legfontosabb változás, hogy a 100-er reptéri busz 14:30 és 15:30 között rövidített útvonalon csak a Liszt-Ferenc nemzetközi közérepülőtér és a Calvin tér között jár. Kyriakos Pierakakisszal, az eurócsoport elnökével találkozott Magyar Péter kormányfő és Kármán András pénzügyminiszter Budapesten. A megbeszélésen elhangzott, a magyar gazdaság 2030 környékére fogja elérni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Alapvető cél, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse a Maastrichti kritériumokat, mondta a kormányfő az euró bevezetéséhez szükséges feltételekről. Hozzátette, ez nem lesz egyszerű, mert jelenleg egyetlen feltételt sem teljesít az ország. A miniszterelnök a kedvező fejlemények közé sorolta, hogy a piacok és külföldi befektetők bizalma nő Magyarországgal szemben, amit a forint erősödése és a kötvényhozamok erősödése is mutat. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: Hi, Hungary. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két színházi előadás a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon lesz. Az első július 13-án hétfőn 19 órától Csengetett Milord. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-ben életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniségek, mint a ház urai, de ezt pontosan tudják a sorozatból. Kedves hallgatóink, Molnár Piroska játssza Lady Lavendert, ahogy ott van Gyabronka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk Lasbja és Ficere Béla is az előadásban. Orlai Tibor a producere egyébként, és Kocsis Gergely rendezte. Aztán július 16-án csütörtökön 18 órától jön a Piros Esernyő zenés mesejáték a Szentendrei Teátrum előadásában, de ott a Városmajorin természetesen. Pirkó, a kis cica, izgatottan várja a születésnapját. A torta mellé egy csodálatos piros esernyővel is megajándékozzák a szülei. Rögtön ki is próbálnám, sehol egy felhő, hétágra süt a nap. Azért biztos, ami biztos, mégis magával viszi a piros esernyőt. Hogy legalább megmutassa a barátainak, jól is teszi, mert hamarosan kiderül, mi mindenre jó egy ilyen szép esernyő. És mire a nap véget ér, új barátokra is szert tesz. Presser Gábor és Csetény Janikó kalandokban bővelkedő zenés mesejátékát Lőkös Ildikó szellemes átdolgozásában 5 év fölötti gyerekeknek és szüleiknek szánják, igazi családi színház a Kolibri volt társulati tagjainak előadásában. A fülbe mászó dalok élő zenével csendülnek fel Darvas Bence hangszerelésében. Az előadás látványvilágát és a csodálatos bábokat Mihak Gábor tervezte, sok derűs pillanatot és váratlan fordulatot ígérő produkció rendezője pedig Vidovszky György volt, Pirkót Nyirkó Krisztina, Pumit pedig Nizsai Dániel játsza. Kedves hallgatóink, július 16 csütörtök, este 18 óra.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megnyílt a 1,5 milliárd eurós villamos energiahálózat fejlesztési pályázat. Jelentős átrendeződés zajlik az építési telkek piacán. Több mint 100 milliárd forintot hagytak a vendégek a szálláshelyeken májusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elindul a 1,5 milliárd eurós fejlesztési program Európai Uniós forrásokból a magyar villamos energiahálózat korszerűsítésére és megerősítésére. A pályázat most nyílik, megjelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházások csaknem 5000 megawattnyi új elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat, mondta el a közösségi oldalára feltett videóban Kapitány István. A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését okos mérők telepítésére is lehetőség nyílik. A 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztésekkel jelentős lépést tesznek a magyar energiarendszer korszerűsítésére, a hazai energiatermelés további diverzifikációja, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé. Az ingatlanfejlesztői aktivitás erősödése is szerepet játszhatott abban, hogy 2025 átlagához képest a budapesti telekárak növekedése 11%-ponttal meghaladta a magyarországi átlagos telekár növekedést, olvasható az üzletem.hu-n. A főváros környéki telkek árai is jobban emelkedtek, mint az országos átlag, ami szintén összefügg azzal, hogy az építkezések túlnyomó többsége ebben a térségben koncentrálódik. Eközben a balatonparti települések építési és üdülőtelkeinél a lakásár növekedéshez hasonlóan az országos átlagnál kisebb volt az árnövekedés. A balatonparti településeken májusban 55 000 forintért kínálták az építési és üdülőtelkek négyzetméterét, a budapesti agglomeráció főváros körüli településein valamivel nagyobb, 7,2%-os volt az áremelkedés, ami ott átlagosan 49 000 forintos hirdetési négyzetméter árakat jelent. 2026 májusában a turisztikai szálláshelyeken közel 1,8 millió vendég, mintegy 3,9 millió vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendég éjszakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, tájékoztatott a statisztikai hivatal. A magán és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 13%-kal elmaradtak 2025 májusitól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva Gyulán és térségében nőtt a legnagyobb mértékben, leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent. Budapesten részben a 6. kerületben érvényben lévő magán és egyéb szálláshelyi tiltás hatására 1,4%-kal kevesebb, a Balatonnál 3,4%-kal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma. Július 1-jéről 2-ára virradó hajnalon gyökeresen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és a főváros környéki agglomerációban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A nagyszabású fejlesztés célja egy olyan éjszakai hálózat kialakítása, amely jó alternatívát nyújt az autózással szemben az éjszakai órákban is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben és egyenletesebben követik majd egymást a járatok, hétvégente pedig még ennél is nagyobb járatsűrűségre lehet számítani. A BKK ígérete szerint a sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége a nappalihoz fog hasonlítani, vagyis a főváros legtöbb pontján 500 méteren belül lesz egy-egy, írta az MTI. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 11-én szombaton este 20 órától az Én Szívem Játszik címmel érkezik Lábas Viki összművészeti estje. Egy generáció dilemmája a színpadon ritmusból és szenvedélyből szőve. Lábas Viki énekes dalszerző, 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal. Az elmúlt 11 évben zenekarral járta az országot, lételeme a művészi önkifejezés. A jelenben él és szeret olyan pillanatokat teremteni, amelyek felszabadítják az őt körülvevők érzéseit. Ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. A zene, a tánc és a szavak ereje együttesen rajzolja ki a nőiség különböző arcait. A múltból a jövő felé utazva ezekre a kérdésekre keressük a választ, hogyan befolyásolja a gyermekkorunk a felnőtt életünket. Lemosható ez a bizonyos generációs por? Milyen kapaszkodóink lehetnek a hétköznapokban? Hogyan lehet megtalálni és meghúzni a saját határainkat? Az előadással az apró hétköznapi pillanatokat szeretnénk megragadni, mondja Lábas Viki, amelyekért érdemes minden reggel újrakezdeni és tiszta lappal a jövőről álmodni. Az előadás hossza egyébként 75 perc, szünet nélkül, és Viki énekel, táncol ebben a produkcióban, amely beszélget természetesen a közönséggel a maga sajátos módján. Az Én Szívem Játszik. Azt gondolom, hogy maga a cím is nagyon beszédes. A táncművészek között ott van Baumgartner Krisztina, Buncsuk Vera, Kis Eszter, Kovács Enikő és Nagy Csaba Mátyás. Ne felejtjék, tehát július 11-én szombaton este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon érkezik Lábas Viki, hogy egy összművészeti estel tegye feledhetetlenné a nyár közepét.
0: Programajánlót hallottak.
2: Amikor nem mentem oviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni.
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Ingyen kipróbálhatják a BKK ügyfelei az új MOL Bubit. Augusztustól sokkal drágább lesz taxiba ülni Budapesten. Továbbra sem egyeznek a Hősök teréről Vitézi és Karácsony. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Ingyenesen kipróbálhatják az új MOL Bubit azok, akik a Budapest Go alkalmazásban jelenleg közösségi közlekedésre érvényes bérlettel rendelkeznek, illetve akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, közölte pénteken a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az ügyfelek számára elérhető teszt csütörtökön indul, a részvételhez pénteken és hétfő reggel 10 óra között lehet regisztrálni a BKK aloldalán. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A résztvevői kört a BKK fokozatosan tervezi bővíteni. A részletes feltételekről és a használathoz szükséges tudnivalókról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást a teszt indulásakor. Augusztus 1-től drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igen szavazattal 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz egy 800 forintos reptéri díj is. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A taxis érdekképviseleti szervezetek, kiemelten a taxisok érdekvédelmi szervezete és a fővárosi taxiegyesület, valamint a budapesti kereskedelmi és iparkamara a személytaxi szolgáltatás hatósági árának emelésére tettek javaslatot. Az érdekképviseleti szervezetek a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt 3 évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták, olvasható az elfogadott előterjesztésben. Újabb vita bontakozott ki a Hősök tere jövőjéről Vitézi Dávid és Karácsony Gergely között, miután a kormány felülvizsgálná a Városliget fejlesztésével kapcsolatos korábbi döntéseket. Vitézi a terület átalakítását és zöldítését szorgalmazza, beleértve az autóforgalom kivezetését is, míg a főpolgármester inkább megőrizni a tér jelenlegi burkolt jellegét, írja az Index. Karácsony Gergely szerint a Hősök tere kiemelt rendezvényhelyszín, ezért nem lenne célszerű feltörni a burkolatot, mert az megnehezíteni a megemlékezések és nagy rendezvények megtartását. Vitézi Dávid ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a zöldítés nem a tér központi részét érinteni, hanem a környező ma még forgalmas útszakaszokat. Szerinte, ha a Kós Károly sétányt visszaadják a gyalogosoknak, a többsávos utak feleslegessé válnak, helyükön pedig fasorok és parkosított területek jöhetnének létre. Különleges vetítésű
0: indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
3: Budapest film közleménye szerint hétvégenként a Korda teremben láthatja a közönség az ikonikus filmeket. Bud Spencer és Terence Hill alkotás

Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Drágul a taxizás és alig lesz reklám Budapesten. Részben visszatér Budapestre a CEU. Forgalomkorlátozások lesznek szombaton Budapest belvárosában a Pride miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pénteken a fővárosi közgyűlés támogatta a reklámok elhelyezésére vonatkozó törvények drasztikus szigorítását. A közgyűlés elé került, majd a szavazáson támogatott javaslat szerint általánosan betiltanák az óriás plakátok és más hasonló méretű reklámeszközök elhelyezését. Korlátozzák a hirdető oszlopokat, és ezeket szinte teljes egészében be fogják tiltani. A Nagykörút pesti szakaszán, a Kiskörút pesti szakaszán, a Bajcsy-Zsilinszky út, az Andrássy út, a Rákóczi út és az Üllői út körútak között szakaszán ezek megmaradhatnának, azonban mindenhonnan máshonnan kitiltanák, illetve leszerelnék őket. Szintén betiltanák a reklámhálókat, legyen szó általános vagy építési reklámhálóról. Szintén támogatták a taxisok tarifa emelését, így augusztus 1-je után az alapdíj 1300, a kilométerdíj 520, a percdíj pedig 130 forintra nő, illetve bevezetnek egy extra 800 forintos reptéri fuvardíjat is. A CEU-ból egy kétkampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni, mondta Rév István történész, a Közép-Európai Egyetem történelem tanszékének professzora, a CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetés után. Rév elmondta, a CEU 2024-ben kérelmet nyújtott be azért, hogy budapesti egységét kutatóhelyként ismerjék el. Ez azért volt fontos, hogy Európán kívüli kutatókat is hosszabb időre Magyarországra tudjanak hívni. A CEU április 24-én még azt közölte, hogy az egyetem kampusza Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységekben. Ma a szabadság vagy más néven a büszkeség napja alkalmából rendezett Pride lebonyolítása miatt komoly forgalomkorlátozásokra kell felkészülni Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a lezárások több hullámban érintik a főbb útvonalakat, ezért a nap folyamán elsősorban a metrók használatát javasolják. A változások miatt számos busz, villamos és trollijárat terelve vagy rövidített útvonalon közlekedik. A korlátozások már délelőtt megkezdődnek az Andrássy út és a Keresztező utcák lezárása. A felvonulás 15 órakor indul az Andrássy útról, majd az Erzsébet hídon át a Vérmezőig halad, ahová résztvevők várhatóan 17:30 körül érkeznek meg. Emellett 17:30 és 19:30 között egy másik vonulásos demonstráció miatt a Kodály köröntől a Kossuth térig kell 15-30 perces szakaszos útlezárásokra számítani. A közösségi közlekedést érintő legfontosabb változás, hogy a 100-er reptéri busz 14:30 és 15:30 között rövidített útvonalon csak a Liszt-Ferenc nemzetközi közérepülőtér és a Calvin tér között jár. Kyriakos Pierakakisszal, az Eurócsoport elnökével találkozott Magyar Péter kormányfő és Kármán András pénzügyminiszter Budapesten. A megbeszélésen elhangzott, a magyar gazdaság 2030 környékére fogja elérni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Alapvető cél, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse a Maastrichti kritériumokat, mondta a kormányfő az euró bevezetéséhez szükséges feltételekről. Hozzátette, ez nem lesz egyszerű, mert jelenleg egyetlen feltételt sem teljesít az ország. A miniszterelnök a kedvező fejlemények közé sorolta, hogy a piacok és külföldi befektetők bizalma nő Magyarországgal szemben, amit a forint erősödése és a kötvényhozamok erősödése is mutat. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
2: Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz a Kávin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik, a Gerlóci utca felé az Astoria megállót pedig áthelyezik a közútra, a 914-es éjszakai járat megállójába. A mai naptól egészen július 6-ig a H7-es hív nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Cseper végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületben a Zubligeti úton a Szilassy út közelében veszélytelenítés miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Sinor utca és a Tani utca között toronydarú bontási miatt egészen mai félig. 0630 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár percen indul már is a Sláger hétvégeit, a Sláger FM-en én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk a szombat reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. A Fall of the Flow és a Tőlem nem, ez szóval már is elsőként jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól, Dorina és Anyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek, és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hang,

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast műsora. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, de ki vajon a másik műsorvezető?
1: Ortutai Dóri.
0: Hát bizony, Sanyikám, nem más, mint Ortutai Dóri.
1: Hallottam az Ortutai Dórit a hírekben.
0: Bizony,
1: a
0: mert
1: kocsiba.
0: Ő a Sláger FM-nek a hírolvasó szerkesztője, de hogy te ki vagy? Hát Sanyika van még itt velünk, és Dorina, sziasztok.
1: Sziasztok, hello.
0: Óriási változások voltak, mióta legutóbb itt voltatok. Ugye Dorina mondta akkor, hogy ki esett a foga, a tejfoga, és már nő ki. Tehát kettő darab meccűfog fölül, és az egyik alul már az is megindult. Nagyon gratulálunk. Sanyikán pedig szemüveges lett. Hanya szemüveged van?
1: Hanyas.
0: Hát, hogy kettes, vagy egyes?
1: Nem tudom.
0: De mindegy, év végére javíts ki hármasra, jó? Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Meséljetek valamit, hogy milyen az a népszerűség, amit megéltek, azzal kapcsolatban, hogy egy rádióműsorba vagytok benne.
1: Az, hogy híresek vagyunk.
0: Milyen híresnek lenni, Dorina?
1: Jó.
0: Van pozitív visszajelzés, hogy híres vagy? Hogy könnyebben kapsz fodrászhoz bejelentkező időt, hogyha a rendőr megállít, akkor elenged?
1: Nem.
0: Szebb húst kapsz a hentesnél? Nincs
1: nem.
0: Ilyen? Akkor mi
1: nem,
0: miért, miért hát, jó híresnek lenni?
1: Azért, mert azzal az anyukád meg az apukád nagyon fog örülni, hogy te ennyire híres vagy, és nagyon ügyes és okos.
0: És a ti szüleitek ennyire büszkék rátok?
1: Igen.
2: De jó.
0: Ti is büszkék vagytok a szülőkre?
1: Igen, igen.
0: Mivel köszönitek meg azt, hogy ők ilyen jók hozzátok? Fölköszöntitek anyák napján, apák napján?
1: Igen.
0: Gondolkodtok rajta, hogy hogy tudnám kifejezni a szeretetemet?
1: Igen.
0: És hogy fejezed ki, Sanyikám, a szeretetedet?
1: Nem tudom.
0: Például, hogy szófogadó vagy?
1: Igen. Hát, hát azért azt nem tudom annyira segítesz betartani.
0: Miért nem lehet betartani?
1: Hát mert én négy csintalan vagyok.
2: Csintalan.
1: Azért Sanyi a neve.
0: Azért
1: mert Sanyi? Mert sunyi vagyok.
0: Nem, a sunyi az más jelent. A sunyi az, aki úgy elsunyog, tehát hogy nem vállalja a dolgokat, de te olyan vagy, aki vállalja, nem?
1: Nem tudom.
2: Vagány kis csintalan srác.
0: Csintalan. Dorina, ezt bírod egyébként a Sanyiba a legjobban, hogy olyan kicsi csintalan?
1: Igen.
0: Jaj, de jó. Te milyennek írod le magad? Te inkább mókás vagy jókedvű, pozitív?
1: Mókás.
0: Mókás? De már elsőbe is adnak fekete pontot?
1: Igen.
0: Én ezt nem hallottam.
1: Meg beírást. Ja, még nekem meg kettő figyelmeztetőm van nekem.
0: De mi, hogy vigyázz, mert el fogsz késni, arra figyelmeztetnek?
1: Nem,
0: vagy, hogy jön a vihar, az még figyelmeztetés, vagy figyelem a kettes vágányra, vonat érkezik,
1: nem,
0: az is figyelmeztetés.
1: Olyan figyelmeztetés, hogy mondjuk csúnyán beszélek, még ilyenek.
0: Az mi az? Mi az, hogy csúnya beszél?
1: Az, hogy nem beszélhetünk csúnyán, ha csúnyán beszélünk, elvesztek egy kártyát. Nem mindig.
2: Egy kreditkártyát. Milyen kártyát vesznek el?
1: Magatartás. Piros, narancsárga, citromsárga, zöld. Az magatartás kártya.
0: Akkor nagyon sok kártyátok van, abból futja, nem? Tehát lehet.
1: Nekem már elvettek hármat.
0: Akkor egy maradt ezek
1: tőlem
0: szerint?
1: Tőlem csak egyet.
0: Megkérdezhetem, hogy miért vesznek el magatartás kártyát? Mit kell csinálni a kártyával?
1: Hát, rosszat mondani, meg pukizó hangot kérni. Ez
3: a pukizó hang, hogy...
0: Vagy, ez inkább traktor
1: ez
0: volt.
1: Így, hát van egy másik is, de azt én nem akarom ezt összeerőködni.
0: Az is. Na, elkérem a kártyátokat.
1: Kézzétek el, hogy nekem egyszer az volt, hogy kitérni, ki elkérte a kártyát, én meg kivittem egy focis kártyát.
0: Ne. Most már értem, hogy miért vagy csintalan. Hát egy kicsit ilyen...
1: És azt mondta, kérek még egyet.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Akkor ő is egy kicsit csintalan, vagy benne van a humorba és a viccbe.
1: Kitűnéni tanár?
0: Tudom.
2: Igen.
1: Én már egyszer csókolóztam az oviba.
0: Kivel?
1: A Bence meg a Panka is. Kettő szerelmes.
0: Na de mi az, hogy csókolózás? Az
1: hogy a száj szájra.
0: Szája szájra?
1: Igen, puszi.
0: De az asztalra oda teszed egy szájat, és még egy szájat ráteszed?
1: Igen, de így fölfelé kell állni, és így...
0: Aha.
1: Mintha összetapcsolnánk.
0: Mintha összetapcsolnánk a kezünkkel, csak azt a szájunkkal csináljuk. Uh-huh. És jó érzés, amikor összetapsolsz a száddal?
1: Nem.
0: Akkor miért
2: nem
0: csinálják?
2: Kell csinálni, hát ez az.
0: Jól van. Hát megbeszéltük itt a csókot is, meg mindent, meg hogy a Sanyi milyen csintalan, meg hogy szemüveges, meg hogy fogak kijöttek, úgyhogy szuper.
1: Nekem mozog.
0: Mozog? Kihúzod itt adásba?
1: Úgy megtenném, csak az a baj, hogy...
0: Akkor nagyon híres lennél.
1: Igen, itt az adásba kihúzom, és akkor elmegyek egy ilyen szerződés, és valaki azért használja fel a fogamat, hogy úgy veszi meg, hogy ilyen 8000 forintért, meg ilyenek.
0: Az
1: nekem
0: igen!
1: Nekem is mozog a fogam.
0: Az 10000-ért adjuk el.
4: Mindjárt folytatódik a Szégrálók majadásait a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól, Dorina és Anyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek, és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Tudjátok jó, hogy itt a Sláger Rádióban a mi kis podcast műsorunkban, aminek Székrálók a neve, mindig egy hírrel kezdjük, de vajon miért hírrel?
2: Székrálók. Hát akkor felállok a székre.
1: A Dori szokott mindig, mivel a hírolvasó szerkesztője a Sláger Rádiónak egy-egy hírat. Most ki akarja felolvasni, mert már a Dorina...
2: Kőpapírolló.
1: Na, Dorina már elkérte.
3: Figyelj, a következő héten te fogod, jó?
1: Te is jössz.
3: Jó. Okés?
2: Jó.
3: Jövő héten itt vagytok úgyis.
1: Akkor most Dorina az új hírolvasó szerkesztő, ő olvassa fel a hírt.
2: Mert egy amerikai könyvtárban különleges munkatárs segíti a gyerekeket.
1: Jaj, de jó volt. Hát új hírolvasója lesz a rádiónak. Hát szuper vagy.
3: Igen.
1: Elsősök vagytok azért, ezt tegyük hozzá, és már ilyen szépen fél év alatt így olvastok. Ugye arról szól, hogy egy könyvtárban van egy ilyen kis barátságos kutya, aki mindig segíti a gyerekeket, és olyan figyelmesen hallgat. Ti figyelmesen hallgatók vagytok?
2: Igen.
1: Sanyi, most olyan figyelmesen hallgatsz.
2: Igen.
1: Mi köti le a figyelmedet?
2: Ez a monitor.
1: Mi van a monitoron?
2: Az, hogy így mozog ez a zöld valami.
1: Az a hangod, ahogy a hangoddal beszélsz,
2: igen,
1: mozog a fő. De ez már régebben is itt volt mellettem, csak akkor mivel szemüveges nem voltál még akkor, nem láttad, hogy ez van.
2: De, csak akkor nem annyira érdekel, most már kicsit érdekel.
1: És mit szólsz ehhez a kutyához, aki könyvtárba jár? Te jársz könyvtárba?
2: Igen.
1: És miket kölcsönzöl ki? Vagy hogy kell kikölcsönözni egy könyvet?
2: Anyukám szokta.
1: Anyukád? És akkor te meg elolvasod?
2: Igen.
1: Mi volt az utolsó könyv, amit elolvastál?
2: Állatos.
1: Állatos könyv. Milyen állat volt benne?
2: Macskák.
1: Annak van egy musical változata is, nagyon jó. Macskák. Sanyikám, te olvasó, számoló, író vagy focizó ember vagy inkább?
2: Focizó.
1: Igen?
2: Igen, szoktam, körülbelül mindegyik szünetben focizok.
1: Az hogy történik, hogy kicsengetnek és rohantok ki az udvarra?
2: Igen. Hát ja, a Bence meg a Máté. Meg az Ákos. Mi hárman verhetetlenek vagyunk.
1: Tényleg? Az egész suliba?
2: Úgy rohannak, mint az állatok.
1: Tényleg?
2: Igen. Nagyon, nagyon gyorsak vagyunk. Mi vagyunk a leggyorsabbak itt az osztályban. Na.
1: Abban vagytok gyorsak, ahogy focisztok? Vagy abban vagytok gyorsak, ahogy kimentek a tanteremből az útvára?
2: Kimennek a tanteremből?
1: Igen?
2: Foci.
1: Fociba?
2: Én fociba nagyon gyors vagyok. Én inkább a Bence középpályába jó, támadóba, tehát a Bence mindenben jó, én védőbe vagyok jó.
1: Uh-huh.
2: A Bíró Máté meg az Ákos mind a ketten kapusba.
1: De egy kapus van csak?
2: Igen, csak váltogatják.
1: Aha.
2: De általában mindig a Bíró Máté szokott lenni, uh-huh, és mindig kiállunk az alsók ellen.
1: Tényleg? Kik jobbak, meg az alsók vagy a bések?
2: Az alsók, mert alsók a aranykoronások.
1: Az azért?
2: Alsók, alsók, aranykoronások, C-sek, C-sek, mindig szerencsések, B-sek, B-sek, mindig szerencsések.
1: Ők is, a B-sek meg a C-sek szerencsések?
2: Igen.
1: És a D-sek?
2: Ők olyan nincs.
1: Nálunk volt. Úgy hívtuk, hogy budi repedések.
3: Zés volt.
1: Zések volt, zenei. Az a zenei volt.
2: Ja.
1: Tudtok egyébként elsősegélyt adni, hogyha valaki elvágja a kezét, azt akkor kell, mit kell csinálni?
2: 112-t kell hívni.
1: Uh-huh.
2: De úgy, hogyha elvágod a kezen, én is már elvágtam a kezem, most mégsem hívtuk a 112-t. Amikor eltör a valamit, vagy hogyha beütöd a fejed, nagyon is leúszna, akkor kell hívni a 112-t.
1: Mi van a 112-n, hogyha fölhívom?
2: Segélyhívó.
1: Segélyhívó?
2: Igen.
1: És ott csak a mentők vannak, vagy a tűzoltó is ott van, meg a rendőr is?
2: Nem mindig. Hogyha kocsiban ragadsz, akkor ki kell jönni a tűzoltónak is, mert hát az szed ki a kocsiból, mert az olyan erős, hogy ugye bevágja a kocsi ablakot.
1: A tűzoltó a legerősebb?
2: Az egyik legerősebb.
4: Igen.
2: A második a rendőr, mert a rendőrnek pisztolya van.
1: Aha, a pisztolya az erőt adhat?
2: Hát igen, mert igen, ugye, hogyha lelősz vele valakit, akkor az már nincs.
3: de csak úgy nem lehet lövölgetni.
2: Hát nem, max a bűnözőket.
3: Azt sem mindig.
2: De... Nem csak le kell őket tartóztatni.
4: Igen. Mi az, hogy letartóztatni?
2: Van az, hogy inkább raknak a kezükre. Én azt tudom, hogy kell letartóztatni őket. Úgyhogy így, úgy, hogy így levágod a földre, és akkor így fegyvert a hátához, és közben bilincselik, hogy nehogy elszokjon.
4: És kell valami jogokat ismertetni?
2: Mm. Az mi?
4: Hát, hogy mihez van jogai, és mihez nincs. Joga
2: hát
4: van
2: nem.
4: Hallgatni,
2: nem.
4: Joga van, hogy csak kirendelt ügyvéd. Igen?
2: Igen. De igen. Én amúgy általában kommandó szeretnék lenni, és majd azt szeretném megcsinálni, hogy majd minden, hogy majd ahová hívnak, majd berúgom az ajtót, és majd szaladok be a gépfegyverre.
4: Tényleg?
2: Már láttam egy olyan videót, hogy a kommandósok betörtek, berúgták az ajtót, az egyik meg akkor átugrott az emeletről, hogy leszakadt a másik emeletre.
4: Ne.
2: Kommandós.
0: Mindjárt folytatódik a Szégrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ma is alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz majd a főszerep, a felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg az átmeneti jelleggel a szél. Most nagyjából 14 és 24 fokot mérhetünk, napközben pedig 35 és 40 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egy irányosították mától augusztus végéig, a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Berton Lajos utcáig, mert itt javítják a távhővezetéket. Nagytétény ipartele felé a 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Szakaszos sávlezárásra készüljenek majd vasárnapig Újpesten, a Fóti úton, a Váci út felé Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát, a Szerbantal utcánál filmforgatás miatt egészen hajnali 1 óráig. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Lotel Bilel utca előtt, útszűkületen kell áthajtani az érintett szakaszon. Továbbá sávlezárásra készüljenek majd a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert itt gázvezetéket építenek. 06 30 30 95 8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók molyadása szól, Dorina és Anyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek, és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Szerinted milyen iskolát kell elvégezni ahhoz, hogy kommandós legyél?
2: Rendőr.
1: Rendőr?
2: Először rendőr, és nagyon kell megtanulnod az angolt, mert a kommandósok Amerikában vannak, az FBI.
1: Igen?
2: Igen.
1: Mit jelenthet az, hogy FBI?
2: Az egy ügynökség, akik nagyon erősek, gépfegyveres katonákkal vannak felszerelve.
1: Ja, azt hittem valaminek rövidítése az FBI, hogy figyelj,
2: nem.
1: Barom, itt vagyok, és akkor FBI...
3: Ezt elvennék
1: a lapomat?
2: Bizony. Igen.
1: Szerinted milyen iskolába kell Dorina tanulni azt, hogyha tanár akarsz lenni?
2: Hát az iskolába.
1: Na jó, de milyen speciális iskola?
4: Tanáriskola.
1: Ilyen tanító meg tanárképző?
4: Igen.
1: Főiskola. Szeretnél tanítónéni lenni?
4: Nem.
3: Mit szeretnél lenni?
4: Manikűres.
2: FBI-os katona.
3: Jó, de most a Dorina mi lesz?
1: De a Dorina lesz. Manikűrös, és akkor az mivel foglalkozik a hajakkal?
4: Körmös.
2: Tudom.
1: Körmös.
4: Kifesti a körmöket.
1: Aj, de jó, és akkor mi egy ilyen körmösnek a feladata?
2: Kifesteni a másik körmét.
4: Ki kell festeni a másik körmét, és akar rá matricát, akkor lehet.
1: Milyen matricát?
4: Állatos.
2: Hello, meg... Kitty.
1: Szia, már köszöntünk, Sanyikám. És a Dorinát nem Kittynek hívják. Miért mondod, hogy Hello Kitty?
2: A Hello Kitty az egy ilyen kis macska.
4: Macska.
1: Ja.
4: Nekem van plüssöm abból.
1: Ja, akkor nem köszöntél most.
4: Ja, meg cápás. Cápás.
3: Olyat is lehet kérni körömre, cápás?
4: Igen.
3: Aha.
1: És akkor van olyan, hogy műköröm, az olyan, mint a műfog?
2: Nem, az a műköröm, amúgy mindenki, körülbelül lehet, hogy mindenki azt hiszi az osztályban, hogy nekem műszempilla van, pedig ez nem műszempilla.
3: De tényleg olyan?
2: Igen.
3: Most mit bevallhatod mindenki előtt?
2: Igen, az nem műszempilla.
3: Aha, tényleg.
2: Aki nem hiszi el.
3: Mondjuk a Dorinának is óriási szempillái vannak.
2: Hát nekem a legnagyobb az egész osztályban.
1: Nem gondolkodtál, hogy ilyen világbajnokságon indulsz, hogy hosszú szempillájúak világbajnokságán?
2: Hát nem, mert vannak olyan nagy szempillások, mint ez mondjuk ez a monitor.
1: Ne! Hogy lenne már olyan?
2: Azt, hogy megnövesztik, de nagyon nagyra.
1: Hát de az nem nő meg, hát mi, te elmégy fodrászhoz levágja a szempilládat? Hát
2: akkor
1: az nem
2: tudom,
1: nő addig, ameddig akarod.
2: Az igaz.
1: Szeretitek így felfedezni a világot? Vannak
2: igen.
1: Különleges dolgok, amiket úgy sétáltok, vagy mentek kocsival, és...
2: De általában el szoktam olvasni. Megláttam idefelé, tudjátok, milyen kocsit láttam?
1: Nem.
2: Aminek még 1000 fölött volt a rendszáma.
1: Ahogy 1000? Hát hogy lehet? Hát
4: 1000 fölött.
1: De hát 3 számból áll a rendszám.
2: Igen. De annak 1000 volt.
3: De hol?
2: 1400-el fölöttem.
1: De hát maximum 999 lehet. Három.
2: Nem, ennek 1000 volt.
1: Akkor lehet, hogy ilyen spécire. Magyar rendszám volt?
2: Nem, szerintem nem.
1: Külföldi lehet-e?
2: Na, a külföldi rendszám az már 8 számból is áll. Olyanok a külföldiek.
1: Milyen a külföld? Tehát mit nevezünk?
2: Olaszország.
1: Az külföld?
2: Igen.
4: Igen.
1: És mi még külföld, Dorina?
2: Semmi.
1: Semmi? Csak Olaszország? Meg mi vagyunk?
2: Külföld. Hát az kívül egy föld.
1: Igen?
2: Igen.
3: Magyarországon kívüli föld.
2: Amúgy a körmös, az amúgy, én nem tudom, hogy milyen neki körmöshöz, mert a körmünket rárakják a körmükre. Tehát, hogy egy ilyen műkörmöt ráraknak a saját körmükre,
1: igen,
2: hogy aztán menőzzenek, hogy mekkora a körmöd.
3: És annak sem értelme.
2: És annak sem értelme, mert alapból akkorára tud nőni a körmöd,
3: pontosan,
2: hogy karmok legyenek.
3: Tök igazad van.
2: Szóval, hogy minek kell fölvenni mindig műkörmöt?
1: Na. Hát azért, mert valakinek eltörik, letörik a körmé, és hát szeretne, hogy ilyen szép rózsaszín, vagy fekete, vagy matricás körmei legyenek.
2: Na, fessze be!
1: Erre nem gondoltam.
4: De tesóm lerágja a körmét.
1: Ne hülyéskedj, mert neki van foga azért, nem?
2: Én megleszedem.
4: Nincs annyira.
1: Nincs annyira? De te most nem tudnád lerágni a körmöd még.
3: Nem is
1: még
3: szabad.
1: Egy pár hét, és akkor majd le lehet.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók molyadásait a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Székrálók mai adása szól, Dorina és Anyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Mehetünk a kvíz kérdésekre?
2: Igen is!
3: Sanyi olvassa!
2: Jó!
1: Jaj, de hát akkor ő látja a választ.
2: Nem baj!
1: Oké, olvasd föl a kérdést, a Sanyika olvassa föl. Innen. Az első kérdés matematika, de a mikrofonba olvasd.
2: Mennyi? 6 szor 4. 67.
1: Jaj, hát ez könnyű.
2: Tényleg annyi?
1: Nem. Van egy rossz hírem, hogy nem. 6 szor 4, mert a ritmusa olyan, hogy
2: 64, 67.
1: Nem. Még hát nem tanultátok.
4: Az ujjakkal meg lehet csinálni, össze kell.
1: Mennyi lehet? Oké, akkor 6 meg 4 mennyi?
2: 64.
1: Az meg a...
2: 10.
1: 10, igen. Hát így van, hát a Dorina tudja.
2: Hát de 6 szor 4, az meg
4: azt mondta, hogy 6 meg 4.
1: Most 6 meg 4, azt kérdeztem. És 6 szor 4, az mennyi? 6 szor 4?
2: 6 szor 4, 67.
1: De ez beakadt nálad a 67.
2: 64.
1: Nem.
4: Na összeadjuk össze
2: 46.
4: Az adjuk össze az ujjainkat.
1: Jó.
4: Itt van 6 új. Tedd oda a tiedet is. Ez mennyi eddig?
2: 6.
4: Oké, ez nem. Hát 6, meg add hozzá ezt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2: 12.
4: Oké, és most jön még a Sanyika 6 ujja hozzá. 12, az számolj hozzá 6-ot.
2: 12. Várj, én akarom. 12. 18.
4: 18, 10, igen, és 11, még Steve-nek a 6 ujja hozzá.
1: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.
2: Ez
1: az! De jók vagytok!
2: Játszunk Szent Királyt!
1: Nem, most nem játszunk, azt játszunk, hogy felolvasod a következő kérdést. És Sanyikám?
2: 22-est.
1: Aha.
2: Ki írta a Pál út Szai fiúk című regényet.
1: Na ki írta?
2: Tudom!
1: Na ki?
2: Nem az, hanem a Pál utcai fiúkra. Képzeljétek el, hogy az a tesóm az egy a Egri csillagokra az tesóm kapott egy ötöst.
1: Az gratulálunk!
4: A Réka nagyon ügyes.
1: A Réka ügyes.
2: Réka nagyon bír.
1: És nagyon-nagyon közel van a Pál utcai fiúkhoz. Már a könyvtárból, ha egymás mellett van.
2: Azt szeretném mondani, hogy tudjátok, mi lenne nagyon jó, hogy mert ugye itt van a Réka, tudjátok, mi lenne nagyon jó. Tehát, hogy is akkor mind a ketten vannak a Dorina is, meg a Réka is.
1: Azt legközelebb csinálhatjuk.
2: Az úgy, hogy akkor a Dorina van egy fél órát, a Réka még fél órát, és az
1: és
2: úgy egy óra.
1: És meg kettőt.
2: Igen.
1: Jó.
2: Na, az úgy nem jó.
1: De jó. Ki írta a Pál utcai fiúkat akkor? Molnár Ferenc, Gárdonyi Géza vagy Móra Ferenc?
2: Az a első Ferenc.
1: Első Molnár Ferenc?
2: Igen.
1: Ő írta.
2: Ott van, megvan.
1: És a harmadik kérdés.
2: Ki volt a híres, igazságos magyar király a mesékben?
4: Ki volt a híres, igazságos magyar király a mesékben? Egy magyar királyról van szó.
2: Várj, mondd el az összes a BC-t.
1: Mátyás király. Biztos?
2: Biztos.
1: Úgy van, hogy igen. Mátyás az igazságos?
2: Igen.
1: Hát nagyon jók vagytok. Hát ott van.
2: Ott is van.
1: Ismertek mai királyokat?
2: Hát nagyon nem. Azért nem, mert azok már az ősökorba kihaltak, mert akkor nagyon kevés víz volt, nem fürödtek, azt meg voltak.
1: Abba lehet a vízbe, meg lehet halni?
2: Nem, hanem ott ilyen büdösek, meg nagyon sokáig nem fürödtek, ilyen... Ja, amúgy kezeljétek el, hogy Amerikában vagy valahol, nem tudom milyen országban, olyan koszos a víz, hogy apukám ivott egy kicsi vizet, az 3 napig hányt. Azt szeretném mondani, hogy képzeljétek el, hogy én azt álmodtam, hogy 5 helyen egy szúnyog megcsípett. 5 helyen. És ez mindenhol
4: itt. Azt lehet nem álmodtad, ez lehet igaz.
2: Nem, mert csak 2 csípett meg, tehát hogy 2 kis helyen.
1: Mit csinál szúnyog csípés ellen?
2: Ha kikaparom.
1: Kikaparod, jól van.
2: Hát nem mindig, tehát még soha nem kapartam ki. De egyszer már apának nem pattanását nyomtam ki, hanem anyajegyét.
1: Ezt mesélted. És tudod, mi a furcsa, amikor mesélted, az volt, hogy jó, akkor nem is folytatjuk tovább a műsort, hanem befejezzük, most is ezt csináljuk, jó? Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Olyan szuperek vagytok, de legközelebb is jöttök hamarosan. Én Hajdú Stív voltam,
2: sziasztok,
1: a műsor
2: nézők!
1: Egyik műsorvezetője.
4: Hallgatók.
1: A másik műsorvezető Ortutai Dóri volt.
4: Sziasztok.
1: És a hírfelolvasók nem mások voltak, mint Dorina.

Ez volt a Székreállók mai adása, benne pedig Dorina és Sanyika voltak a vendégeink, akik Dabason élnek és a Kossuth Lajos Általános Iskolába járnak. Folytatódik a Sláger hétvégeit a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok. Tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre.

0: műsorajánló. Idén-nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Iház! Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takart.
2: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Körforgalom épül a közösségi ház előtt Balatonfüreden. A Balaton Szabadidőközpont színes nyári programokkal készül. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos szombaton 0 órától keddé félig az egész országra harmadfokú figyelmeztetést rendelt el. A következő napokban tartós, extrém meleg várható, több helyen 35 fok feletti, a hétvégén akár 40 fokos csúcshőmérséklettel. A hatóságok fokozott folyadékfogyasztásra, a déli órákban a tűzőnap kerülésére és a veszélyeztetett csoportok védelmére kérik a lakosságot. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A katasztrófa védelem és az NNGK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. Jelentős közlekedési változás jön Balatonfüreden. A napokban megkezdődik a közösségi ház előtti csomópont átépítése. A forgalmas és balesetveszélyes Kossuth-Lajos utca és Csárda utca kereszteződésének helyén új körforgalom épül az élhető települések program keretében. A kivitelezés június 23-án indul, és több ütemben forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az építkezés idejére lezárják a postával szembeni parkolót, később pedig ideiglenesen áthelyezik a buszmegállót is. A beruházás a tervek szerint októberre készül el. Egyre több vaddisznó jelenik meg Alsó-Őrsön belterületen, ezért az önkormányzat fokozott intézkedésekkel igyekszik csökkenteni a lakosságot érő károkat és veszélyeket. A helyi vadásztársasággal együttműködve az elmúlt két hónapban több tucat állatot sikerült befogni és elszállítani a településről. A legutóbbi akció a Római út környékén zajlott. A hatóságok a megelőzés érdekében a lakosoknak is javaslatokat tettek, többek között a kerítések megerősítését, például stabilan rögzített, térmagasságig érő fémháló alkalmazását javasolták. A cél, hogy a vaddisznók ne tudjanak bejutni a kertekbe és magánterületekre. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepélyévadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beck & Grecsó duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget. De látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is. A szerzők között többek közt Hely Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival is lehet találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyermekprogramokkal készülnek a szervezők. A Balaton Szabadidőközpont szabadtéri színpadán ezen a nyáron is rendszeresek lesznek a programok. Koncertek, stand-up, tánc, színház, beszélgetések és Duma színház előadások szerepelnek a repertoárban, írja Balatonfüred honlapja. Visszatérő program a Dumafüred, ahol az ország legismertebb stand-up előadói rendszerint teltház előtt lépnek fel. A Pannonvár Színház is minden évben bemutat egy-egy produkciót, idén három klasszikust, a Pál utcai fiúkat, a Dzsungelkönyvét és a Légy jó, mint haláligot állítják színpadra. Idén sem marad el a tánctábor, több gyerekeknek szóló előadást is rendeznek, és a Nosztalgia jegyében ezúttal is több koncert várható. Lesz Queen Tribute, Best of Hungária, Deák Bill Gyula, valamint a Szulák Andrával kiegészülő Hard Jazz Band is színpadra lép.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították mától augusztus végéig, a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Berta Lajos utcáig, mert itt javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartele felé a 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Szakaszos sávlezárásra készüljenek majd vasárnap napig Újpesten a Fóti úton, a Váci út felé Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerbantal utcánál filmforgatás miatt egészen hajnali 1 óráig. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottel-Bilel utca előtt, útszűkületen kell áthajtani az érintett szakaszon. Továbbá sávlezárásra készüljenek majd a 11. kerületben az Építész utcában az Albert-Falva utca előtt, mert itt gázvezetéket építenek. 06 30 30 0630-95-8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a szombat reggel mellő a legnagyobb slágerek változatosan. Gyugyumond és az Ocean Drive, ez szóval már is elsőként. Jó reggelt! Sláger!

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és már szinte biztosra vehet, hogy abszolút meleg rekord jön a jövő hét elején itt a főváros és környékén is, valamint hát az egész országban. A friss előrejelzések szerint még jobban rákapcsol a forróság, az Alföldön, illetve Budapest és környékén 42 fok sem kizárt. Keddig fokozódik a forróság, majd nyugat és északnyugat felől megérkezik a felmentő sereg, július első napjában egy hidegfront mérsékli az extrém meleget. Addig viszont jó pár napot még át kell vészelnünk, az ember próbáló kánikula java még csak most jön. A mai napon már megközelíthető majd a 40 fok, majd vasárnap többfelé is elérjük, néhol a 41 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb délutáni órákban. A jövő hét elején fokozatosan előoldalra kerülünk, a nyugat felől közeledő hidegfront előterében délnyugat felől még forró levegő érkezik Afrika irányából, és tetőzik majd az extrém hőség. Úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzanak magukra. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hűsítő kedvencek, Lima és a Dönemarándik, Sorry, ez jön már is most az ébredés mellé, jó reggelt!

0: Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg az átmeneti jelleggel a szél. Most nagyjából 14 és 24 fokot mérhetünk, napközben pedig 35 és 40 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították mától augusztus végéig, a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert itt javítják a távhővezetéket. Nagytétény ipartele felé a 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Szakaszos sávlezárásra készüljenek majd vasárnap napig Újpesten a Fóti úton, a Váci út felé Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerbantal utcánál filmforgatás miatt egészen hajnali 1 óráig. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottel Bilel utca előtt, útszűkületen kell áthajtani az érintett szakaszon. Továbbá sávlezárásra készüljenek majd a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert itt gázvezetéket építenek. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerek

Ez volt az ATB és a Hold Jó, itt a Sláger hétvégében, a Sláger FM-en nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger hétvégét hallgatják, ha útnak indulnának, jó utat és vigyázzon a magukra. Várom a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben, a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. A konyha és a százszor visszajátszott pedig már is jön az óra zárásaként, számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem, jó reggelt!

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
5: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
6: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: új irányt vehet a meddőségi kezelések rendszere. A hőség miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Bakonykarszt. Tragikus hirtelenséggel elhunyt a veszprémi olimpikon Németh Janett. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt adományozást, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás és a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is. A cél pedig az, hogy az állami egészségügy felvegye a versenyt a magánegészségüggyel, mondta a miniszter. Hegedűs Zsolt azt is elárulta, hogy a petesejt donáció kérdését ki fogják nyitni. Szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyaroknak, akik babát szeretnének, kimenniük Brunóba vagy Csehországba. Forgalmi változások lesznek péntek délutántól vasárnap 18 óráig Veszprémben a református egyházi napok Dunától rendezvény miatt. Mindez a központi városrészt érinti. A programok helyszínei a Veszprémi Liget, a Csernák Antal Alapfokú Művészeti Iskola és a Lackó Dezső Múzeum által határolt területen, illetve a Petőfi Sándor Színház és annak színház kertje. A két helyszín között nagyszámú gyalogos közlekedés várható, ezért szükséges a Megyeháza tér és a Komakút tér közötti útszakasz teljes lezárása. A hőség miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Bakonykarszt. A szolgáltató közölte, a tartós kánikula jelentősen megnövelte a vízigényt, ami nagy terhelést ró az ivóvízellátó rendszerre. Azt kérik, hogy a hőségriasztás idején lehetőség szerint mellőzzék a nem létfontosságú vízfelhasználást, így például a kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást vagy a burkolt felületek vízzel történő hűtését. A Bakonykarszt szerint a vízi közműszolgáltatók mindent megtesznek a folyamatos ellátás biztosításáért, ugyanakkor ehhez a lakosság együttműködésére is szükség van. A takarékos vízhasználat segíthet elkerülni az esetleges vízkorlátozásokat a nyári időszakban. Városi ösztöndíj pályázatot hirdettek a tehetséges balatonfüredi főiskolai és egyetemi hallgatók részére. A tanulmányi eredmény alapján megállapított ösztöndíj odaítélése a korrigált kreditindex alapján történik. A képviselőtestület módosította az ösztöndíjban részesülők számát, az eddigi 10 fő helyett ezentúl 12 diák részesülhet ösztöndíjban. A hallgatók a pályázatokat a kérelemmel és a hozzátartozó adatlappal és mellékletekkel együtt július 17-ig nyújthatják be a Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi osztályra. Július 10-e és 12-e között különleges zenei élmény várja a Balaton partjára látogatókat. Első alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Klezmer Fesztivált Balatonfüreden. A kisfaludi színpadon 6 zenekar lép fel, köztük magyar, szlovák, cseh és izraeli előadók. A szervezők szerint Magyarországon jelenleg nincs kizárólag a klezmer zenére épülő fesztivál, így a füredi esemény hiánypótlónak számít. Tragikus hirtelenséggel elhunyt a veszprémi olimpikon Németh Janett. A veszprémi születésű 33 éves versenyző a magyar női birkózás egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Pályafutása során világbajnoki és Európa-bajnoki érmeket is szerzett, valamint részt vett a 2016-os riói olimpián. Utoljára 2021-ben versenyzett nemzetközi szinten. Egy évvel később Bulgáriába költözött, ahol továbbra is aktívan sportolt. A bolgár sajtó értesülései szerint a sportoló lakóhelyének 11. emeletéről zuhant a mélybe. A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják.
1: Vezessenek óvatosan, a H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Egyirányították befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szent Lőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton is az Árpád híd fölött Tököli útnál, mert itt javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Valamint a 11. kerületben az Egri József utcában a forgalom a parkolósávon haladhat, mert itt csatornát javítanak. Valamint útszűkület nehezíti a közlekedést Csepelen a határúti körforgalomban, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 8 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Én Csáki Attila vagyok, és indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Ebben az órában is érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Taylor Swift és az Opolite, ezt szól elsőként, tartsanak velem ebben az órában is.
3: Ez a...
4: Hey guys, it's Taylor.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és szápolyok lepik el a Dunát, a szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e szápdeszkára, vagy rendszeres vízisportolók. Immár 11. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb és legismertebb szápos eseményét, a Budapest Száp Fesztivált. A résztvevők hagyományoknak megfelelően a római partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszigáthoz. A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól tehát, hogy először állnak-e szabdeszkára vagy rendszeres vízisportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesíthető. Ez a szuper hétvégi program. Itt a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a legnagyobb slágerek változatosan. Bruce Springsteen és a Burn the USA, ezt a már is most nálunk a szombat délelőtt mellé.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, itt a Sláger FM-en pedig zajlik a koncertélmények nyara. Méghozzá a legnagyobb sztárok budapesti koncertjére vihetnek tőlünk egy páros belépőjét, úgyhogy ma is érdemes figyelni. Ricky Martin

0: Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Egyirányosították befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szent Lőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton is az Árpád híd fölött Tököli útnál, mert itt javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Valamint a 11. kerületben az Egri József utcában a forgalom a parkolósávon haladhat, mert itt csatornát javítanak. Valamint útszűkület nehezíti a közlekedést Csepelen a határúti körforgalomban, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz. Jönnek a legfontosabb hírek és információk, illetve szétnézünk az utakon is. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. A Pet Shop Boys és az Always on My Mind pedig már is érkezik az óra folytatásra, kint itt a Sláger hétvégében. Számítok önökre majd a következő órában is, tartsanak velem.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a gokárt élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
9: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla-túr.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Körforgalom épül a közösségi ház előtt Balatonfüreden. A Balaton Szabadidőközpont színes nyári programokkal készül. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos szombaton 0 órától keddé félig az egész országra harmadfokú figyelmeztetést rendelt el. A következő napokban tartós, extrém meleg várható, több helyen 35 fok feletti, a hétvégén akár 40 fokos csúcshőmérséklettel. A hatóságok fokozott folyadékfogyasztásra, a déli órákban a tűzőnap kerülésére és a veszélyeztetett csoportok védelmére kérik a lakosságot. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A katasztrófa védelem és az NNGK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. Jelentős közlekedési változás jön Balatonfüreden. A napokban megkezdődik a közösségi ház előtti csomópont átépítése. A forgalmas és balesetveszélyes Kossuth Lajos utca és Csárda utca kereszteződésének helyén új körforgalom épül az élhető települések program keretében. A kivitelezés június 23-án indul, és több ütemben forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az építkezés idejére lezárják a postával szembeni parkolót, később pedig ideiglenesen áthelyezik a buszmegállót is. A beruházás a tervek szerint októberre készül el. Egyre több vaddisznó jelenik meg Alsó-Őrsön belterületen, ezért az önkormányzat fokozott intézkedésekkel igyekszik csökkenteni a lakosságot érő károkat és veszélyeket. A helyi vadásztársasággal együttműködve az elmúlt két hónapban több tucat állatot sikerült befogni és elszállítani a településről. A legutóbbi akció a Római út környékén zajlott. A hatóságok a megelőzés érdekében a lakosoknak is javaslatokat tettek, többek között a kerítések megerősítését, például stabilan rögzített, térdmagasságig érő fémháló alkalmazását javasolták. A cél, hogy a vaddisznók ne tudjanak bejutni a kertekbe és magánterületekre. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepélyévadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beck & Grecsó duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget. De látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsás stand-up estje is. A szerzők között többek közt Hely Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival is lehet találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyermekprogramokkal készülnek a szervezők. A Balaton Szabadidőközpont szabadtéri színpadán ezen a nyáron is rendszeresek lesznek a programok. Koncertek, stand-up, tánc, színház, beszélgetések és Duma színház előadások szerepelnek a repertoárban, írja Balatonfüred honlapja. Visszatérő program a Dumafüred, ahol az ország legismertebb stand-up előadói rendszerint teltház előtt lépnek fel. A Pannonvár Színház is minden évben bemutat egy-egy produkciót, idén három klasszikust, a Pál utcai fiúkat, a Dzsungelkönyvét és a Légy jó, mint haláligot állítják színpadra. Idén sem marad el a tánctábor, több gyerekeknek szóló előadást is rendeznek, és a Nosztalgia jegyében ezúttal is több koncert várható. Lesz Queen Tribute, Best of Hungária, Deák Bill Gyula, valamint a Szulák Andrával kiegészülő Hard Jazz Band is színpadra lép.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egy irányosították mától augusztus végéig, a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert itt javítják a távhővezetéket. Nagytétény ipartele felé a 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Szakaszos sávlezárásra készüljenek majd vasárnapig Újpesten a Fóti úton, a Váci út felé Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerb Antal utcánál filmforgatás miatt egészen hajnali 1 óráig. tart az építkezés, a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Lotel Bilel utca előtt útszűkületen kell áthajtani az érintett szakaszon. Továbbá sávlezárásra készüljenek majd a 11. kerületben az Építész utcában az Albertfalva utca előtt, mert itt gázvezetéket építenek. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 9 óra után pár perccel. Köszönöm szépen a legfontosabb híreket és információkat. Én Csáki Attila vagyok, és indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan a szombat délelőtt mellé. Itt van elsőként Anastasia slágere, tartsanak velem!

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan mobil alkalmazásra vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal megemelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is, úgyhogy július 1-től nagyon figyeljenek. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. A Kovalszky meg a Vega slágeren jön már is. Itt a Sláger hétünk.

0: 4 fokot mérhetünk, napközben pedig 35 és 40 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították mától augusztus végéig, a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Berta Lajos utcáig, mert itt javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133 autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Szakaszos sávlezárásra készüljenek majd vasárnapig Újpesten, a Fóti úton, a Váci út felé Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Királyi Pál utcát a Szerbantal utcánál filmforgatás miatt egészen hajnali 1 óráig. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Lotel Bilel utca előtt, útszűkületen kell áthajtani az érintett szakaszon. Továbbá sávlezárásra készüljenek majd a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert itt gázvezetéket építenek. 06 30 30 95 8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz itt a Sláger FM-en, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Tom Grennan és a Little Bit of Love pedig már is érkezik most az órazárásraként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Just like-

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
5: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
7: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: irányt vehet a meddőségi kezelések rendszere. A hőség miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Bakonykarszt. Tragikus hirtelenséggel elhunyt a veszprémi olimpikon Németh Janett. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt adományozást, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is. A cél pedig az, hogy az állami egészségügy felvegye a versenyt a magánegészségüggyel, mondta a miniszter. Hegedűs Zsolt azt is elárulta, hogy a petesejt donáció kérdését ki fogják nyitni. Szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyaroknak, akik babát szeretnének, kimenniük Brunóba vagy Csehországba. Forgalmi változások lesznek péntek délutántól vasárnap 18 óráig Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunától rendezvény miatt. Mindez a központi városrészt érinti. A programok helyszínei a Veszprémi Liget, a Csernák Antal Alapfokú Művészeti Iskola és a Lackó Dezső Múzeum által határolt területen, illetve a Petőfi Sándor Színház és annak színház kertje. A két helyszín között nagyszámú gyalogos közlekedés várható, ezért szükséges a Megyeháza tér és a Komakút tér közötti útszakasz teljes lezárása. A hőség miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Bakonykarszt. A szolgáltató közölte, a tartós kánikula jelentősen megnövelte a vízigényt, ami nagy terhelést ró az ivóvízellátó rendszerre. Azt kérik, hogy a hőségriasztás idején lehetőség szerint mellőzzék a nem létfontosságú vízfelhasználást, így például a kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást vagy a burkolt felületek vízzel történő hűtését. A Bakonykarszt szerint a víziközműszolgáltatók mindent megtesznek a folyamatos ellátás biztosításáért, ugyanakkor ehhez a lakosság együttműködésére is szükség van. A takarékos vízhasználat segíthet elkerülni az esetleges vízkorlátozásokat a nyári időszakban. Városi ösztöndíj pályázatot hirdettek a tehetséges balatonfüredi főiskolai és egyetemi hallgatók részére. A tanulmányi eredmény alapján megállapított ösztöndíj odaítélése a korrigált kreditindex alapján történik. A képviselőtestület módosította az ösztöndíjban részesülők számát. Az eddigi 10 fő helyett ezentúl 12 diák részesülhet ösztöndíjban. A hallgatók a pályázatokat a kérelemmel és a hozzátartozó adatlappal és mellékletekkel együtt július 17-éig nyújthatják be a Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi osztályra. Július 10-e és 12-e között különleges zenei élmény várja a Balaton partjára látogatókat. Első alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Klezmer Fesztivált Balatonfüreden. A kisfaludi színpadon 6 zenekar lép fel, köztük magyar, szlovák, cseh és izraeli előadók. A szervezők szerint Magyarországon jelenleg nincs kizárólag a klezmer zenére épülő fesztivál, így a füredi esemény hiánypótlónak számít. Tragikus hirtelenséggel elhunyt a veszprémi olimpikon Németh Janett. A veszprémi születésű 33 éves versenyző a magyar női birkózás egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Pályafutása során világbajnoki és Európa-bajnoki érmeket is szerzett, valamint részt vett a 2016-os riói olimpián. Utoljára 2021-ben versenyzett nemzetközi szinten. Egy évvel később Bulgáriába költözött, ahol továbbra is aktívan sportolt. A bolgár sajtó értesülései szerint a sportoló lakóhelyének 11. emeletéről zuhant a mélybe. A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják.
1: Vezessenek óvatosan, a H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Egyirányosították befelé a 20. kerületben a Virág-Benedek utcát, a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szent Lőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton is az Árpád híd fölött Tököli útnál, mert itt javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Valamint a 11. kerületben az Egri József utcában a forgalom a parkolósávon haladhat, mert itt csatornát javítanak. Valamint útszűkület nehezíti a közlekedés Csepelen a határúti körforgalomban, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Sean Kingston és a Beautiful Girls pedig már is érkezik elsőként az óraindításaként. Tartsanak velem ebben az órában.

0: Hi, Hungry. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és most irány Veresegyház, hiszen a veresi bolhapiacot tartják majd június 28-án Veresegyház főutcája ismét bolhapiacos kavalkáddal pesdül fel. Az utcán ezen a nyár elején napon is egymás után sorakoznak majd az asztalokra és lepedőkre kipakolt piacos áruk, régiségek és új otthonra váró kincsek, könyvek, és még ki tudja mennyi drágaság mindez, tehát Veresegyházon majd június 28-án, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig zajlik a koncertélmények nyara, hiszen a legnagyobb sztárok budapesti koncertjére nyerhetnek tőlünk egy páros belépőjegyet. Ma pedig a Ricky Martin koncertjére vihetnek el tőlünk egy páros belépőt, úgyhogy érdemes figyelni a Ricky Martin számot, ha pedig meghallják, akkor harmadikként kell telefonálni. A hivató számunk 06 30 30 95 8-as. A Soul to Soul Sláger, a Back to Life pedig már is érkezik most itt a Sláger hétvégében.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Ha útnak indulnának, csak óvatosan, és ha tehetik, akkor hát vagy legyenek vízpart közelében, vagy hűvös helyen vészeljék át ezt a nagyon meleget, hiszen ugye a java még csak most jön, az Alföldön majd hét elején 42 fok sem kizárt, ami elképesztő. Úgyhogy kitartást, fogyasszanak rengeteg folyadékost, és hát mondom, hogy ha tehetik, akkor csak abban az esetben induljon.

0: Tegyék ezt meg. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életben. Ha valamilyen betegséggel szenved, akkor legyen önnél megfelelő gyógyszer az elegendő mennyiségében, a hosszabb megállásra kényszerülne, hogy csak óvatosan. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, az M0-as autó csomópontja és Székesfehérvár között szakaszos lassulás, illetve időszakos torlódás alakult ki. Kicsit távolabb az 5-ös főúton Kecskemét térség. Két személyautó ütközött össze a 94-es kilométernél, a félútpályát lezárták. Továbbá szakaszos sávlezárásra készülnek vasárnapig Újpesten a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Ha útnak indulnának, csak óvatosan is vigyázzanak magukra. Lezárják a mai napon, ugye reggel 7 órától a Kóskároly sétány, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét körben a Kocsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját, illetve az Olafalmes sétányt vasárnap hajnalig rendezni miatt. 18 óra 30-tól pedig a Dózsa György utat, a Damjanich utca és a Szondi utca között is lezárják, úgyhogy a belvárost szerintem csak tömegközlekedéssel próbálják megközelíteni a mai nap folyamán. Kitartás mindenkinek ebben a melegben, hogyha útnak indulnának. Itt a Sláger FM-en pedig zárjuk az órát, illetve játszunk is majd, hiszen bármikor érkezhet a Ricky Martin szám, hogyha meghallják, akkor pedig harmadikként kell telefonálni, és hogyha a harmadikak, akkor és két kérdés, amit helyesen válaszolnak, akkor már is jön ki a páros belépő, tehát Ricky Martin budapesti koncertjére. Itt a Sláger FM-en pedig jön most a New Level Empire slágere, The Last One, ez szólít a Sláger hétvégében.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Részben visszatér Budapestre a CEU, hétfőtől már 17 órától megnyílik a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. Budapest a legszemetesebb város a turisták szerint. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A CEU-ból egy kétkampuszos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni, mondta Rév István történész, a Közép-Európai Egyetem történelem tanszékének professzora, a CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetés után. Rév elmondta, a CEU 2024-ben kérelmet nyújtott be azért, hogy budapesti egységét kutatóhelyként ismerjék el. Ez azért volt fontos, hogy Európán kívüli kutatókat is hosszabb időre Magyarországra tudjanak hívni. A kérelmet végül csak az országgyűlési választás után bírálta el kedvezően az oktatási hivatal. A CEU azt közölte, hogy az egyetem kampusza Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységekben. Módosul hétfőtől a rend a pesti alsó rakparton. Minden hétköznap 17 és másnap hajnal 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben, ezután már a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás várható. Nem mindegy, hogy milyen folyadékkal vesszük be a gyógyszert, derül ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legújabb kutatásából. A vizsgálat szerint a lúgos, magas ásványi anyag tartalmú palackozott vizek akár percek alatt tönkretehetik a gyomornedv ellenálló tabletták védőrétegét, vagyis a gyógyszer ott oldódik fel, ahol nem kellene. A kutatásról dr. Kállai Szabó Nikoletta, a Semmelweis Egyetem gyógyszerész tudományi karának docense beszélt a Sláger FM-nek.
2: Vannak olyan gyógyszerkészítmények, amik azzal, hogy gyomornedv ellenálló bevonattal ellátottak. Ezeknek pont az a célja, hogy a gyomorba védje a hatóanyagot, mert az a hatóanyag mondjuk irritálná a gyomornyálkahártyát, vagy éppen bomlana, tehát nem lenne megfelelő terápiás hatásunk. Viszont vannak olyan folyadékok, amik sajnos ezeket a bevonatokat feloldják. Olyan magas a kémhatásuk, hogy sérül a bevonat. Nagyon sok fájdalomcsillapító esetében vannak ilyen bevonatok. Találkozhatunk olyan kapszulákkal, tablettákkal, amelyeknél a hatóanyag az érzékeny a gyomorsabbra, például ilyenek egyes sablekötőt, vagy vannak gyulladáscsökkentő között is ilyen termékek, amik ilyen bevonattal rendelkeznek.
1: A kutatók hangsúlyozzák, hogy a gyomornedv ellenálló gyógyszereket egyszerű sima vízzel érdemes bevenni. Egy felmérés során azt vizsgálták, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára. Megdöbbentő módon Budapest szerepel a lista élén. Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38%-ában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban. Ez elegendő volt ahhoz, hogy Budapest a rangsor első helyére kerüljön. Olyan világhírű turisztikai célpontok is szerepelnek a listán, mint Róma, Las Vegas vagy éppen Párizs. Az első 20 helyezett között több olasz, spanyol és amerikai város is feltűnik, de megtalálható Frankfurt, Brüsszel, Kairó vagy Heraklion is. Tovább erősödik a hőhullám Magyarországon. Az országos tiszti főorvos szombattól már a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelte el. A Hungaromet előrejelzése szerint túlnyomóan napos időre lehet számítani, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék azonban nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a délutáni órákban pedig 34-39 Celsius fok közötti csúcshőmérsékletre kell készülni.
3: Hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljenek arra, hogyha hosszabb útra indulnak, akkor csak elegendő üzemanyaggal tegyék ezt meg. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életben. Ha valamilyen betegséggel szenved, akkor legyen önnél megfelelő gyógyszer az elegendő mennyiségében, a hosszabb megállásra kényszerülne, hogy csak óvatosan. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, az M0-as autó csomópontja és Székesfehérvár között szakaszos lassulás, illetve időszakos torlódás alakult ki. Kicsit távolabb az 5-ös főúton Kecskemét térségében, két személyautó ütközött össze a 94-es kilométernél, a félútpályát lezárták. Továbbá szakaszos sávlezárásra készülnek vasárnapig Újpesten a Fóti úton, a Váci út felé, a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Bármikor érkezhet a Ricky Martinsen, figyeljenek, hogyha meghallják, akkor pedig harmadiként hívjanak. 06 30 30 95 8-as. Kamrad és a B-Mine pedig már is szól elsőként. Tartsanak velem!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és Ricky Martin számát hallottuk nem is olyan rég, és valaki már itt várakozik a vonalban, aki harmadikként telefonált. Halló, halló, Csáki Attila vagyok.
1: Szia, én Polonyi Krisztina vagyok, és jól hallom, hogy lehet játszani Ricky Martin koncertjegyekért.
0: Így van, és te voltál a harmadik, az a jó hírem.
1: Jézus Mária.
0: Harmadikként telefonáltál, honnan hívsz, azt megkérdezhetem?
1: Török Bálintról.
0: Na, hát szeretné Ricky Martin koncertre menni, akkor jó.
1: Nagyon.
0: Jó, az első beugró már sikeres volt. Van még két rövid kérdésem. Az első az úgy szól, hogy melyik országból származik Ricky Martin? A Puerto Rico vagy B. Spanyolország?
1: Úristen, talán Puerto Rico.
0: A válasz helyes, szuper. Egy másik kérdésem van még, ami a Sláger FM-mel kapcsolatos, hogyha ez is helyes, akkor azonnal tiéd a jegy. Mikor hallható Mautner Zsófinak van ez a Kóstoljuk meg című műsora? Ez a szombat reggel 6-tól 7-ig, vagy vasárnap 8-tól 9-ig?
1: Pedig szoktam hallgatni mindig. Vasárnap.
0: Vasárnapra
1: tippelek.
0: A válasz helyes, úgyhogy gratulálok. Tiétek a páros belétről.
1: Bizony, komolyan.
0: De, kit viszel magaddal?
1: Jézus Mária, a páromat.
0: Na, tök jó. Hát akkor nektek nagyon jó koncertezést kívánok majd. Úgyhogy tiétek a páros
1: nagyon
0: belépő.
1: Nagyon szépen köszönj, Jézus. Most sikítanék, de nyilván nem fogok. Nagyon-nagyon köszönöm.
0: A koncertre majd mindenképpen meg tudod tenni. Örülök, hogy sikerült egy kicsit feldobni
1: a hétvégét. Nagyon-nagyon örülök, úristen, nagyon.
0: Ennyire egyszerű velünk játszani, úgyhogy figyeljenek és füleljenek. Nagyon itt a Sláger FM-en pedig Tóth Abigail és a Sugar Daddy-szal már is most. Jó pihenés!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Jó időt és kívánok mindenkinek, bízom benne, hogy valami vízparton próbálják átvészelni ezt a meleget, vagy ha tehetik, akkor ne is mozduljanak ki, és töltsék az időt mondjuk hideg, hűvös, klimatizált helyiségben, hogyha van rá lehetőség. Egy biztos, a Sláger FM-en folyamatosan mondjuk a legfontosabb közlekedési információkat és a legfontosabb tudnivalókat, hogy most ejtsünk egy pár szót az időjárásról. Ma is alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lés majd a főszerep, a felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg az átmeneti jelleggel a szél. Most nagyjából 14 és 24 fokot mérhetünk, napközben pedig 35 és 40 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Vezessenek óvatosan, a H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Egyirányították befelé a 20. kerületben a Virág-Benedek utcát, a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szent Lőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Jan Ferenc kórház közötti megállókat. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton is az Árpád híd fölött Tököli útnál, mert itt javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Valamint a 11. kerületben az Egri József utcában a forgalom a parkolósávon haladhat, mert itt csatornát javítanak. Valamint útszűkület nehezíti a közlekedést Csepelen a határúti körforgalomban, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig szombat dél lesz majd, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása a hűsítő kedvencekkel és Karakas Balázsral. Hello, hello, mi újság?
1: Szia, piros figyelmeztetés Budapestre is a hőség miatt, ma a városban 38-39 fok. Hát azért azt hiszem, hogy olvadhatunk rendesen. A hőkupola megteszi a hatását.
0: Ez elképesztő, tehát ez brutális. Úgyhogy hát aki teheti, legyen vízpart közelében, de árnyékban mindenféleképpen, tehát ez elképesztő, tényleg. Tehát nem tudom, mikor volt utoljára ilyen meleg.
1: És ami nagyon-nagyon fontos ennek megfelelően, hogy ugye a betont egész nap süti a nap, fölforrósodik, este, ha megyünk sétálni kutyusokkal, véletlenül se a betonon tegyük. Azt szokták mondani, hogy egy 5 másodpercig tegyük a betonra a kezünket, hogyha nekünk süt, akkor ez bizony a kutyus talpát is fogja. Úgyhogy ezt mindenképpen gondolják át.
0: Igen, úgyhogy csak óvatosan és vigyázzanak magukra, és maradjanak a Sláger FM-mel, hiszen a hűsítő kedvencek a délutáni órákban is érkeznek, úgyhogy Balázs, neked jó munkát!
1: Köszi a ti is, jó pihit!
0: Köszönöm, a viszontlátásra!

0: Ez a kit a legjobban.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
2: Mindig friss. Hőhullám. Hangulatingadozás. Éjszakai izzadás. Alvászavar. Hajhullás.
3: Elég. A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fedezd fel a Demjéni Kaszkád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénkaszkád.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után! A 103.1 Sláger FM Veszprém. A Sláger FM.
9: Klímákat helyeztek ki, több szociális és gyermekvédelmi intézménybe, felvelőtt holttestet találtak a Balatonban, megérkezett Veszprém legújabb elektromos autóbusza. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Ma 0 órától harmad fokú hőségriasztást rendelt el az országos intézkedés sorozat az úgynevezett területére. Vörös kút protokoll, a megfelelőtészkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcsőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Aki teheti este 6 és 9 óra között kapcsolja le a légkondicionálót, és ne ilyenkor töltse elektromos eszközeit és autóját. kínált. A legveszélyeztetett 23 intézményben összesen 5 mobil 12 állóventilátort és 13 szkript klímaberendőrejelzések szereztek alapján be. Ezek közül az idei év üzemel, legintenzívebb és legveszélyesebb hulláma lehet. Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. Folytatódtak a taxi ellenőrzések Budapest belvárosában. Június 19-én este a fővárosi rendőrök, a budapesti közlekedési központ és a nemzeti közlekedési hatóság közreműködésével elsősorban a taxi műszaki állapotát ellenőrizték egy 4 órás villámakció keretében a belvárosban. Az 5. kerületben a több mint 40 taxisok főrés járműve ellenőrzése során 3 esetben szabtak ki helyszíni bírságot a lejárt műszaki érvényesség, a hatósági jelzés hiánya és a világító berendezés hibája miatt. A műszaki állapot, illetve a szállítás során nem működő taxióra miatt 2 esetben jegyzőkönyvet vettek fel, további 2 járművet műszaki átvizsgálásra rendeltek, 3 esetben pedig hiteldíjjal történő visszaélés miatt intézkedtek. Az ingatlan fejlesztő aktivitás erősödése is szerepet játszhatott abban, hogy 2025 átlagához képest a budapesti telekárak növekedése 11% ponttal meghaladta a magyarországi átlagos telekár növekedést. Olvasható az üzletem.hu-n. A főváros környékítések árai is jobban emelkedtek, mint az országos átlag, ami szintén összefügg azzal, hogy az építkezések túlmenő többsége ebben a térségben koncentrálódik. Ekközben a balatonparti települések építési és üdülő terhelyének Sándor polgármester a Bakonykör hasonlóan az országos átlagnál kisebb volt az árnövekedés. A balatonparti településeken májusban 55.000 forintért kínálták az építési és üdülőterkek méterét, ami átlag alatti árnövekedést jelent az egy évvel korábbinál, ez csak 2,4%-kal magasabb árszint. A budapesti agglomeráció főváros körüli településein valamivel nagyobb 7,9%-os volt az áremelkedés, ami ott átlagosan 49.000 forintos hirdetési négyzetméter árakat jelent. A vezetékes víz pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölt a budapesti közlekedési központ. A BKK közleménye szerint vasárnap 0 óra és 12 óra között a 2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Puskás Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrvezérdere és a Puskás Ferenc stadion között N2-es jelzéssel pótlókusz szállítja majd az utasokat. Délektől ugyanakkor már a teljes vonalon jár a metró, amelynek színpadán többek között a bekerülsődik a hőhullám Magyarországon. Az országos tisztifőorvos szombattól már a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el. A hungaromet előrejelzése szerint túlnyomó naposidőre lehet számítani, csak kevés gomoly felhő jelenik meg az égen, csakadék azonban nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a délutáni órákban pedig 34-39 Celsius fok közötti csúcsmérsékletre kell készülni.
0: Jó utat kívánok, délmúlt 4 perccel, persze, hogy nézzük a közlekedési információkat. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, különösen Tatabánya környékén egy jó 3-4 kilométeres szakaszon torpan meg az autósor. Ott a felhajtás is nehézkes, mindenképpen hosszabb menetidővel számoljon az, aki arra közlekedne. Az M7-es autópályán a Balaton felé a Velencei tó és Polgárdi között okoz némi fennakadást az élénk járműmozgás, hol belassulnak, hol meg megállnak az autók. Tovább rontja a helyzetet, hogy Székesfehérvár térségében az 57-es kilométernél a belső sávot baleset miatt lezárták, így mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni annak, aki most a Balcsi felé indulna. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Ne feledjék, hogy le van zárva most a pesti alsórak, partát adták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak az Erzsébet és a Margit híd közötti szakaszt. Egyirányosították a 11. kerületi Budafoki útat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig. Ennek az oka, hogy ott a távhővezetéket javítják. Nagytétény ipartelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik, és nem érint néhány megállót.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Délelmúlt vár a forró nyári délutánokon is. Itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan. Hello, Karakas Balázs vagyok. Egy norvég csapathoz egy kis hűsítő szellőt onnan fentről, a messzi évszakról. A Metken érkezik hozzánk, és egy kiváló dalra ide Daltonnal közösen. Ez a Don't Worry! Slágerek!

0: Gabiba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

Kim Carnes, Better Davis Eyes. Itt a Sláger FM-en egy forró szombat délutánon is a legnagyobb slágerek szólnak valóban változatosan. Meleg van odakint, délutánra akár 38 fok is lehet majd a legforróbb pillanatokban, úgyhogy így érdemes tervezni. Annyira meleg van, hogy azért történnek izgalmas dolgok is, mert hogy a vételkörzetünkben található Velencei tó halállományának megmentésére már egy intézkedési terv készül, miután szerda reggel a tó feljegyzett történetének legalacsonyabb vízállását mérték. Pálinkás Imre Pál, a Magyar Országos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője mondta el az Időképnek, hogy rendkívül kevés csapadék hullott az idei évben a tó vízgyűjtő területein. A vízminősége az egyelőre rendben van, de fel kell készülni sajnos a tömeges halpusztulásra. Azt is elmondták, hogy ha a vízszint még kritikusabbá válna, akkor szükség lehet akár a mentő halászatra is. Ez azt jelenti, hogy az őshonos fajtákat a közeli természetes vizekbe telepíthetik át, míg az invazív fajok egyedei halhús feldolgozóba kerülhetnek. Hát bízunk benne, hogy azért erre nem lesz szükség. Helyette viszont a kompaktdiszkóra annál inkább. Tőlük már a Miss Right forog.

Eurodance íra egyik hatalmas zenéje, Melanie C és az I Turn To You itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Piros figyelmeztetés van érvényben a hőségre. Mit jelent ez? Mindjárt ezt is nézzük, és aztán majd Chappell Roan zenéjét is hallgatjuk. Piros figyelmeztetés van érvényben a hőség miatt Pest megyére, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. Hát erre megvan azért a reális esély, tekintettel lévén arra, hogy most is 100 ágra süt a nap, és 38 fokot ígérnek a legmelegebb órákra, éjszaka pedig nem megy le 25 fok alá a hőmérséklet. Jelenleg azt írja a budapesti előrejelzés, hogy éjfélkor még 30 fok lesz a fővárosban, úgyhogy nagy esti lehűlésen nem kell számítani. Holnap akár 40 fok is lehet a fővárosban, hétfőn kedden pedig 41 fok is lehet majd akár a legmelegebb órákban. A lehűlés szerdán érkezik meg, de az is olyan lehűlés lesz, hogy még akkor is 34 fokot is mérhetünk majd. És most nézzük a friss közlekedési információkat is. A legutóbb még arról szóltak a hírek, hogy a 3-as villamos nem közlekedik a Fehérúti Ipari Park és a Bosnyák tér között járműhiba miatt. Az Őrs vezértere és a Bosnyák tér között pótlóbusszal vagy a 32-es autóbusszal tudnak utazni. Legutóbb szintén arról kaptunk még híreket, hogy erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, különösen Tatabánya környékén egy jó 3-4 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes, mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak. Az M7-es autópályán a Balaton felé a Velencei tó és Polgárdi között okoz némi fennakadást az élénk jármű mozgás, hol belassulnak, hol megállnak az autók. Tovább rontja a helyzetet, hogy Székesfehérvár térségében az 57-es kilométernél a belső sávot baleset miatt lezárták, így mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama is módosult, holnap reggel 6 és

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: Ő volt a zseniális Madonna és a Music, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és persze mindezekkel együtt itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, a következő hetekben a nyár legnagyobb koncertjeire látogathatnak el a Sláger FM-nek köszönhetően. Igazi világsztárok érkeznek Budapestre, köztük például Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, és még sorolhatnám, hogy milyen kiváló művészek előadásaira vannak páros belépőink. Figyeljék, mikor szólunk, hogy telefonálni kell, mert akkor bizony harmadikként kell hívni a számunkat, amely a 0630 30 30 95 8, a harmadik telefonáló pedig játékba kerülhet. Addig a folytatásban hozzánk Ray Dalton is megérkezik. Ez már az aktuális nagy siker, a Blood Runnin'.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: Szóval anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosításának feloldását, letették esküjüket a frissen végzett tisztek, az ország több részén is vízhiány lépett fel. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását, amelyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írta a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy előző nap találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon. Titkosított kínai gigahitelből, kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. Esküjükkel egy olyan haza mellett kötelezték el magukat, amely éppen most tanulja újra, mit jelent a szabadság, a szolgálat, a rend és a becsület. Ezt Magyar Péter kormányfő mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombaton tartott tisztavató ünnepségén. A kormányfő kijelentette, hogy hiába voltak elhivatott szakemberek, tisztességes dolgozók a rendvédelem tagjai, a múltban túl sokszor helyezte magát a hatalom az emberek fölé, a politika úgy viselkedett, mintha törvények felett állna, vagyis a szakmaiságot gyakorta felülírta a kényszer, a közszolgálatot a lojalitás, a felelősséget a mellébeszélés. A kormány célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, amely nem lehetséges működő és emberséges rendvédelem nélkül, szögezte le a miniszterelnök. Az ország több részén is vízhiány lépett fel az elmúlt napokban, pedig jövő hét közepéig csak egyre melegebb lesz. Különösen érintett a főváros körüli agglomerációs övezet, ahol az infrastruktúra sokszor elmaradott a betelepülés mértékéhez képest. Mendén évek óta probléma van a vízellátással, ezúttal 3 napon keresztül kínlódtak, vízkorlátozást is be kellett vezetni. Az ország vízművei is keményebb hétvég előtt állnak. A vízfogyasztás ilyenkor még inkább megnő, vannak részei az országnak, ahol már egy hete lajtos kocsikból hozzák a vizet. Súlyos gondok vannak Zalában, a legcsapadékosabb megyében is, Zalaszentgróton és környékén, de Zalaegerszegen is korlátozni kellett a vízfogyasztást. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az újdörögdi kézigránát baleset ügyében, jelentette be Facebook oldalán Ruszin Szendi Romulus. Korábban az ügyészség azzal zárta le a nyomozást, hogy nem lehet büntetőjogi felelősséget megállapítani, a megsérült kormánytisztviselő viszont nem fogadta ezt el. Meg kell állapítanunk, van-e benne katonai szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség, mondta a honvédelmi miniszter. A vizsgálat 60 nap múlva fog lezárulni. A baleset 2025 március történt egy olyan önkéntes katonai felkészítő programon, amelyet a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség indított államigazgatásban dolgozóknak. A 3 napos képzésen 71 kormánytisztviselő vett részt. Napos, száraz, forró idő várható, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. A délutáni csúcshőmérséklet 38 fok körül alakul. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, időnként élénk déli és délnyugati széllökésekkel. Vasárnap folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos időre van kilátás. A nap második felében helyenként gomoly felhők képződhetnek. A minimum 24, a maximum 40 Celsius fok körül várható. A szél többnyire gyenge marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Sötét.
2: Egy óra után 4 perccel már is nézzük, hogy mi újság a budapesti utakon. Tudjanak róla, hogy a 3-as villamos helyett az Éles Sarok és a Bosnyák tér között pótlóbusszal tudnak közlekedni járműhiba miatt. És ugye arról is, hogy le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak jelenleg ezt a szakaszt. Erős forgalommal találkozhatnak az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. Különösképpen Tatabánya környékén ott egy jó 3-4 kilométeres hossz szakaszon torpan meg a kocsisor, ott egyébként az autópályára történő elhajtás is nehézkessé válhat. Számoljanak hosszabb menetidővel akkor, hogyha arra felé közlekednének. Az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó és Polgárdi között okoz némi fennakadást az élénk jármű mozgás. Van, hogy belassulnak, van, hogy megállnak az autók. Tovább rontja a helyzetet, hogy Fehérvár térségében az 57-es kilométernél a belső sávot baleset miatt korábban lezárták, így mindenképpen hosszabb menetidővel számolhatnak az M7-esen közlekedők is. Ne felejtjék a környékbeli kamionosok sem, hogy a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Vigyázzanak magukra, én jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A legnagyobb slágerek érkeznek például a csobbanáshoz is. Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Justin Bieber, Miles Sweet, a Boyzone, ők is itt lesznek. Előtte pedig Kelly Rowland és David Guetta indítja a zenei folyamunkat. Egy hűsítő nyári sláger, a When Love Takes Over.

Justin Bieber és a Ghost itt a Sláger FM-en. A forró nyári délutánokat is megédesítjük az ilyen jó zenékkel. Mindjárt lassítunk egy picit a Crowded House nevű csapattal. Előtte pedig mesélek arról, hogyha például ingyenes sportprogramokat keresnének a nyárra, akkor mennyi jó lehetőség van Budapesten. Például várja a Kinti Kondi a 13. kerületben az Országbíró sportudvarban. Ez egy ilyen ingyenes kis közösségi edzés sorozat. Tavasztól kezdve minden kedden este 6:30-8 között várják a mozogni vágyókat. A közös szabadtéri órákon a saját testsúlyos edzés alapjaival ismerkedhetnek meg, a részvételhez pedig semmilyen előzetes sportmúlt vagy éppen különleges sporteszköz nem szükséges. A szervezők kortól és edzettségi szinttől függetlenül mindenkit szeretettel várnak egy ilyen jó hangulatú, motiváló közösségbe. És ez biztos vagyok benne, hogy nem csak a testet, de a lelket is edzi. A Crowded House pedig a hétvégi hangulatunkat. Tőlük már a Don't Dream It.

0: Rádióban anyuékkal ezt hallgatjuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

0: Some Help, Post Malone és Morgan Wallen itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágereket játsszuk, valóban változatosan. A már sokat emlegetett hőkupola nem kímél minket, iszonyat meleg lesz a következő napokban. Képzeljék el, Angliában és Franciaországban ez már új rekordokat állított be, és hát lehet, hogy most már szépen lassacskán rajtunk a sor. Legutóbb, majd 20 évvel volt a legmelegebb, 2007. júliusában Kiskunhalason 41,9 fokot mutattak a hőmérők. Hát kíváncsi leszek, hogy ezt sikerül-e idén túlszárnyalni. Hát remélem nem. De mindjárt nézzük azt is, hogy milyen idő lesz, és majd Shawn Mendes is énekel. Meleg van, és ez talán nem is elég jó kifejezés arra, hogy 37 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten. Már a csúcsértékeket 38 fokra ígérik, de hát persze itt nem áll meg a menet, hiszen holnap már akár 40 fokot is mérhetünk. Időjárási front nincs fölöttünk, hát most leginkább ugye ez a hőség határozza meg Budapest humán meteorológiai helyzetét. Az idősek szív-érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg, a keringési panaszok, a vérnyomás ingadozás, és persze a rosszul lét fokozódhat ilyenkor. A kánikulában általános a fáradtság és a tompa dekoncentráltság, de felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. És most a közlekedési információkra is kitekintünk. Tudjanak róla, hogy lezárták a hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között. Szokásosan a gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette birtokba ezt a részt. Egyirányúsították a 11. kerületi Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig. Ennek az az oka, hogy ott javítják a távhővezetéket. Mától egészen július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Ma este 8 óráig a 7. kerületben a Ne felejts utcában, a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósába terelik, mert veszélyelhárítási munkálatokat végeznek. Mától az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányunként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. Arról szóltak a hírek, hogy a Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. És ne feledjék, terheltebbek az autópályák, az M1-esen sokan jönnek Budapest felé, különösképp Tatabánya környékén torpan meg a forgalom. Az M7-esen pedig hát nyilván a Balaton felé lehet lassabb a haladás, legfőképp a Velencei tó és a Polgárdi közötti szakaszon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Eros Ramazzotti és a Párlakon mély egy forró nyári délutánon a Sláger FM-en. Az ilyen kellemes kis olasz klasszikusok is megszólalnak. Arra számítsanak, hogy extrém magas lesz az UVB sugárzás ma délután Budapesten, akár a 7,9-es szintet is elérheti, ami azért úgy már a nagyon-nagyon erős, majdhogy nem extrém kategória, úgyhogy mindenképpen figyeljenek oda a bőrük védelmére. Ezt azt hiszem, hogy nem lehet eleget hangsúlyozni. És arra is, hogy nálunk jó zenék szólnak, most zúzunk egy kicsikét a Hooligans-szel. Tőlük már az Illúzió!

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásra. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a tévében vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Körforgalom épül a közösségi ház előtt Balatonfüreden. A Balaton Szabadidőközpont színes nyári programokkal készül. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos szombaton 0 órától keddé félig az egész országra harmadfokú figyelmeztetést rendelt el. A következő napokban tartós, extrém meleg várható, több helyen 35 fok feletti, a hétvégén akár 40 fokos csúcshőmérséklettel. A hatóságok fokozott folyadékfogyasztásra, a déli órákban a tűzőnap kerülésére és a veszélyeztetett csoportok védelmére kérik a lakosságot. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A katasztrófa védelem és az NNGK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. Jelentős közlekedési változás jön Balatonfüreden. A napokban megkezdődik a közösségi ház előtti csomópont átépítése. A forgalmas és balesetveszélyes Kossuth-Lajos utca és Csárda utca kereszteződésének helyén új körforgalom épül az élhető települések program keretében. A kivitelezés június 23-án indul, és több ütemben forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az építkezés idejére lezárják a postával szembeni parkolót, később pedig ideiglenesen áthelyezik a buszmegállót is. A beruházás a tervek szerint októberre készül el. Egyre több vaddisznó jelenik meg Alsó-Őrsön belterületen, ezért az önkormányzat fokozott intézkedésekkel igyekszik csökkenteni a lakosságot érő károkat és veszélyeket. A helyi vadásztársasággal együttműködve az elmúlt 2 hónapban több tucat állatot sikerült befogni és elszállítani a településről. A legutóbbi akció a Római út környékén zajlott. A hatóságok a megelőzés érdekében a lakosoknak is javaslatokat tettek, többek között a kerítések megerősítését, például stabilan rögzített, térmagasságig érő fémháló alkalmazását javasolták. A cél, hogy a vaddisznók ne tudjanak bejutni a kertekbe és magánterületekre. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepélyévadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beck & Grecsó duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget. De látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsás stand-up estje is. A szerzők között többek közt Hely Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival is lehet találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyermekprogramokkal készülnek a szervezők. A Balaton Szabadidőközpont szabadtéri színpadán ezen a nyáron is rendszeresek lesznek a programok. Koncertek, stand-up, tánc, színház, beszélgetések és Duma színház előadások szerepelnek a repertoárban, írja Balatonfüred honlapja. Visszatérő program a Dumafüred, ahol az ország legismertebb stand-up előadói rendszerint teltház előtt lépnek fel. A Pannonvár Színház is minden évben bemutat egy-egy produkciót, idén 3 klasszikust, a Pál utcai fiúkat, a Dzsungelkönyvét és a Légy jó, mint haláligot állítják színpadra. Idén sem marad el a tánctábor, több gyerekeknek szóló előadást is rendeznek, és a Nosztalgia jegyében ezúttal is több koncert várható. Lesz Queen Tribute, Best of Hungária, Deák Bill Gyula, valamint a Szulák Andrával kiegészülő Hard Jazz Band is színpadra lép.
1: Jó utat, már is mondom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Sajnos baleset nehezíti a közlekedést a Ferdinánd hídon a Podbanicki utca előtt, sávlezárásra számíthatnak. Az M1-es metró az Opera állomáson nem áll meg rendezvény miatt. A pesti alsórakpartot lezárták az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezen a hétvégén is. Ne feledjék, hogy erős a forgalom az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Tatai és Biatorbágy között helyenként a külső sávban csak araszolnak a járművek. Számítsanak arra, hogy ha Szeged felé indulnának, hogy az M5-ös autópályán Petőfi szállás térségében egy műszaki hibás kamion vesztek el a külső sávban, legyenek körültekintőek. És tudni kell arról is, hogy a hőségriadó okán a hétvégi kamionstop időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Szintén még vételkörzetünkből az 52-es főúton Fülöp szállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódás készülhetnek ezen a szakaszon.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hűsöljünk, lazítsunk egyet az ebéd után a leghasznosabb információkkal, és persze a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hello, én Karakas Balázs vagyok, jön Summer és az Undressed, azonnal előtte pedig Lady Gaga és Bruno Mars kollaborációja, elképesztő dal, Die with a Smile!

A gyönyörűséges Dua Lipa és a Training Season, ez a Sláger FM, egy forró nyári délutánon is a legnagyobb slágerek változatosan. Nincs is jobb érzés, mint ilyenkor harapni egyet a jégkrémbe, ha bírja a fogérzékenységünk, enni egy jó hideg dinnyét és csak hesszelni valahol egy árnyas fa tövében. A rendkívüli hőség miatt klimatizált hűsítőpontokat biztosít például a második kerületi önkormányzat is, hogy a legmelegebb órákban is biztonságos hűvös helyen tölthessenek el az emberek egy kis időt. Ott a Marcibányi téri művelődési központ és a Klebelsberg kultúrkúria mellett a budapesti Szent Ferenc kórház is klimatizált helyiséggel várja azokat, akik menedéket keresnének a kánikula elől. Emellett több bevásárlóközpont és üzletház is hűsítőpontként működik a második kerületben, úgyhogy mindenféleképpen, főleg így a délutáni órákban, ha egyébként szabadban kellene tölteniük az időt, inkább húzódjanak be ezekre a hűsítőhelyekre. Kerüljék a tűzőnapot, ugye magas az UVB sugárzás is a fővárosban, és fordítsanak különös figyelmet a kisgyerekekre, az idősekre, a várandósokra, valamint a szív-érrendszeri betegségben élőkre. És ha valaki rosszul van, hívják a 112-es segélyhívót. De addig is bennünk marad az erő és az energia, hiszen a Starship legendás 80-as évekbeli eléggé ösztönző felvétele érkezik hozzánk. Ez már a Nothing's Gonna Stop Us Now, itt a Slágerem.

0: Hát önzők voltak a Pussycat Dolls a 2000-es évek nagy zenéivel. Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágereket játsszuk változatosan. A régiek után pedig itt vannak a vadonatúj sikerek is. Madison L. Beer, amerikai énekesnő, Justin Biebernek köszönheti a sikerét. Ő fedezte fel, ahogy Madison feltöltött magáról egy éneklős videót, amit aztán laza egyszerűséggel a Twitteren tovább osztott. Hát persze, hogy aztán ennek milliós megtekintése lett, és Madison Beer egy névvé vált a zenei szakmában. Tőle az új siker, a Bittersweet érkezik, de előtte nézzük, milyen időjárás várható. Meleg, az van, 38-39 fokot mutatnak Budapest szerte ezekben a pillanatokban a hőmérők, és ne feledjék el, hogy azért az UVB sugárzás is az egészen erős tartományban alakul. Budapest környékén a 6-7-8-as tartomány sem ritka, úgyhogy számoljanak arra, hogy erős, akár veszélyes is lehet jelen pillanatban az UVB sugárzás. Felhő alig van az égen, a perzserő napsütésre a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Holnap még melegebb lesz, hiszen akár 41 fok is lehet Budapesten. És a közlekedési információkat is hozom. A legutóbbiakban még arról szóltak a hírek, hogy baleset történt a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca előtt. Mi újság azóta arrafelé? Nyugodtan írjanak 06 30 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között a külső sávban, helyenként csak arra szólnak a járművek, erre mindenképpen készüljenek. Illetve arra is, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készülhetnek. Budapesten sávlezárásra kell készülni a 11. kerületi Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket javítanak. Egyirányúsították befelé a 20. kerületi Virág Benedek utcát, a Veselényi utcától a Székely híd utcáig felújítás miatt. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles Sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mindkét irányban. És a Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sheeran, Bad Habits, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Köszönöm, hogy önök is velünk tartanak. És persze ne felejtjék, ez a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Elvisszük a legnagyobb világsztárok budapesti fellépésére, hiszen hatalmas sztárok érkeznek a fővárosba. Van jegyünk Ricky Martinra, Sirre, Pitbullra, Lenny Kravitzre, és még sorolhatnám ki mindenkire. Amikor szólunk, hogy telefonálni kell, akkor bizony harmadikként kell telefonálni, és a harmadik telefonáló játékba kerül, aki ha velünk játszik és nyer, akkor bizony mehet másodmagával koncertezni. A folytatásban viszont hamarosan híreket is mondunk, hiszen nem sokára 3 óra, előtte pedig még Zséda is megérkezik, és megindul a föld.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Szabó Bogdán, a Cseva Pivo Balkáni Grill étterem tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a Milsani laktózmentes tejszín habspray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged.
7: Ma ne te legyél a menü.
6: Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
8: Ácio,
9: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
2: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Több vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét. A Pride előtt találkozott Karácsony Gergely és Hadja Labib. Idén elmaradhat a balatoni árva szúnyograjzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-Hatvansátora-Jóújhely és a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hévhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő. A szombati Pride felvonulást megelőzően kétoldalú megbeszélést folytatott egymással Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Labib az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosa Budapesten. A találkozót követő sajtótájékoztatón Hadja Labib emlékeztetett arra, hogy tavaly a Pride felvonulás megrendezését megtiltották. Kiemelte, hogy az idei kezdeményezés mögött több százezer támogató áll 36 országból. Hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországon megváltozott a politikai helyzet és az új kormány tagjai közül Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel és Orbán Anita külügyminiszterrel is tárgyalt, és számos fontos kérdést vitattak meg. Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban Budapest frontvonala volt annak a társadalmi küzdelemnek, amely az elfogadásért, egy egységesebb és méltányosabb Magyarországért zajlott. A következő hónapban már nem várnak újabb árvaszúnyog inváziót a Balatonnál. A legfrissebb kutatói megfigyelések alapján már nem számítanak tartós, erősen zavaró rajzásokra a Balatonnál, írja a veol.hu. A szakemberek szerint a korábbi hetek szeles, változékony időjárása is közrejátszhatott abban, hogy eddig nem alakultak ki nagy tömegben repülő árvaszúnyog állományok. A kedvezőtlenebb időjárási körülmények ugyanis lerövidíthették a rovarok túlélési idejét, így a rajzás sem tudott hatalmas mértéket ölteni. A tóban még jelenlévő rajzásra érett lárvák sűrűsége a becslések szerint négyzetméterenként 200-340 egyet között mozog. Ez az érték a kutatók szerint már nem elegendő ahhoz, hogy tartós, nagy kiterjedésű és különösen zavaró árvaszúnyog rajzások alakuljanak ki. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök, derül ki a parlament honlapjára kitett dokumentumból. Az országgyűlés kormánypárti többsége kedden döntött a törvénymódosításokról. A jogszabálycsomag a jogállamisági és átláthatósági feltételek teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, bővíti az integritás hatóság jogköreit, valamint változtatta a magántőke alapok szabályozását. Is. 16 csak nem 2000 éve élt ember rekonstruált arcát mutatja be a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma új időszaki kiállítása. A tárlat a nagy katonavárosi ásatások leleteihez kapcsolódik. A rekonstrukciók elkészítésében antropológiai és archeogenetikai kutatások is segítették a szakembereket. A kiállítás október 31-éig látható az Aquincumi Múzeumban. Vasárnap folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos időre van kilátás. A nap második felében helyenként gomoly felhők képződhetnek. A minimum 24, a maximum 40 Celsius fok körül várható. A szél többnyire gyenge marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
7: 3 óra is elmúlt több mint 4 perccel, nézzük, mi újság a budapesti utakon. Ami jó hír, hogy jelentősebb fennakadásokról szerencsére nem kaptam információt, viszont egy baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál. Ott sávlezárásra számíthatnak. Az M1-es metró pedig az Opera állomáson nem áll meg rendezvény miatt. És ne feledjék, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a területet a hétvégére. Fontos, hogy a hőségriadó miatt a hétvégi kamion stop időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Ne feledjék, hogy egyirányosították a 11. kerületi Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Mától július 12-ig a 11. kerületi Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Ma este 8 óráig a 7. kerületi Nefelejts utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávban terelik veszélyelhárítási munkálatok miatt.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
7: 3 múlt egy forró szombat délutánt egy Grammy-díjas brit énekesnővel koronázunk meg. Hazája kislemezlistájának első helyéig jutott ezzel a zenéjével. Lolly Young érkezik hozzánk, és a dal, ami az egész világot meghódította. Indul a Messi!
13: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

A mindig zseniális Phil Collins, You Can't Hurry Love, egy forró nyári délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Harapunk egyet a dinnyében, nyalunk egyet a fagyiba, kortyolunk valami hűsítőbe, és egy picikét próbáljuk túlélni azt a meleget, amit a következő időszakra jósolnak a meteorológusok. Ugyebár, mint tudjuk, Budapesten lesz olyan nap a hét elején, amikor akár 41 fokot is mérhetünk, úgyhogy ez nagyon-nagyon durva. És ennek okán ugye nem egyszerű a helyzet, elsőfokú vízkorlátozást vezettet be több Pest megyei település a rendkívüli hőség és a megugró vízfogyasztás miatt. Például Erdőkertesen, Őrbottyánban, Szadán és Veresegyházan a csapadékhiány, valamint ugye a hőkupola okozta extrém meleg indokolta az intézkedéseket, amik egyes helyeken csak ajánlások, máshol azonban kötelező korlátozások formájában léptek életbe. Veresegyház és Szada egyébként, ahol egyelőre ajánlásként kérik a felesleges vízhasználat mellőzését, de Erdőkertesen és Őrbottyánban kötelező intézkedésként vezették be. Utóbbi két helyen reggel 6 és este 11 között tilos az ivóvízhálózatról tömlővel locsolni a járdát, utat mosni, automata öntözőrendszert működtetni, vagy éppen kocsit mosni. Azt hiszem, hogy ennyit megtehetünk azért, hogy másnak is jusson. És megtehetjük azt is, hogy jó dalokat hallgatunk, hiszen már a mindig gyönyörű és csodálatosan elegáns Olivia Dean énekel. It's so easy to fall in love.

0: Yves.
1: Hi everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I
2: saw. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Spice Girls és a Wannabe itt a Sláger FM-en egy forró szombat délutánon, a nyár közepén a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Benne Benson Blonttól a Beautiful Things azonnal, na de még előtte a közlekedési információkra és az időjárásra is kitekintünk. Továbbra is piros figyelmeztetés van kiadva a hőség miatt Pest megyére. Ez azzal jár, hogy a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. Számítsanak arra, hogy továbbra is meleg lesz a nap hátralévő részében, hiszen felhő nem lesz az égen, a perzselő napsütési a főszerep, felfrissülést hozó csapadék nem várható, a légmozgás pedig gyenge marad. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 41 fokot is mérhetünk a fővárosban, és a hajnal sem hoz jelentős lehűlést, felfrissülést, hiszen 25 fokkal indul majd a reggel. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok. A legutóbbi hírek szerint az M1-es metró az Opera állomáson nem áll meg rendezvény miatt. Tudjanak róla, hogyha így indulnának útnak. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult. Holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Tudjanak róla, hogy a hétvégén az Orci úton a Barostér irányában a Kőris utcai villamos átjárónál lezárták a balra kanyarodó sávot a pálya karbantartása miatt. A Kőris utcába a villamos vágányról lehet behajtani. Egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítási munkálatok miatt, ez holnap délután 5 óráig marad így. Ma este 6 óráig lezárták a Rákóczi híd Budai híd főjénél a Dombóvári úti felhajtót, mert tart a vasúti híd felújítása és átépítése. A 10. kerületi Kőér utcában a vasúti hídnál holnaptól naponta reggel 7 és délután 3 óra között lezárják a félútpályát a híd karbantartási munkálatai miatt. Ma este 7 óráig lezárták a külső sávot a Műegyetem rakparton déli irányban a Goldman György tér előtt filmforgatás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Belong Together volt Markin Burr. Ez a Sláger FM, nálunk a legnagyobb slágerek szólnak valóban változatosan. Egész hétvégén a lazítás közben, amikor úton vannak, például a Balatonra, megy valamerre a család, rokon látogatóba, vagy csak eszik valaki valahol egy fagyit és élvezi a nyár. Hát bízunk benne, hogy inkább kellemesebb pillanatait, mint sem a kánikula okozt szenvedést. Közben itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Igazi nagy sztárok budapesti koncertjére adunk páros belépőket hallgatóinknak. Figyeljék, mikor szólunk, hogy telefonálni kell, mert amikor szólunk, akkor bizony tényleg hívni kell, hiszen ez egy páros belépőt érhet egy világsztár budapesti koncertjére. Most pedig velünk addig Király Linda, ez már az Untried.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Klímákat helyeztek ki több szociális és gyermekvédelmi intézménybe. Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban. Megérkezett Veszprém legújabb elektromos autóbusza. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil 12 állóventillátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban, Balatonszepez és Révfülöp között. A 24.hu olvasói információkra hivatkozva azt írta, hogy az elhunyt egy férfi volt, aki a beszámoló szerint önkezével vethetett véget az életének. Bartók Judit, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője közölte, a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a haláleset körülményeit. Teljessé vált a Veszprémi V-busz zöld flottája. Megérkezett a város legújabb elektromos autóbusza. A járművet csütörtökön mutatták be, ezzel lezárult a zöld busz program veszprémi fejlesztési szakasza. A program keretében 3 új elektromos busz állt forgalomba, így már 8 tisztán elektromos jármű közlekedik a város útjain. Az új 10 méteres MAN MIDI busz egy feltöltéssel közel 400 km megtételére képes, és egyszerre 58 utast tud szállítani. A beruházás nettó 225 millió forintba került, amelynek mintegy 80%-át pályázati támogatás fedezte. Az autóbusz július 1-től áll forgalomba, elsősorban a Csatárhegyet és az autóbuszállomást összekötő 18-as járaton. A fejlesztéstől a város a károsanyagkibocsátás és a közlekedési zaj további csökkenését várja. Közvetlen veszélybe került az ivóvízellátás a Veszprém vármegyei Dörgicsén a tartós kánikula és a jelentősen megnövekedett vízfogyasztás miatt. Flazner Sándor polgármester a Bakonykar ZRT jelzése után azonnali víztakarékosságra kérte a lakosságot. A tájékoztatás szerint a térség vízellátása kritikus helyzetbe került. A Nagyvázsonyi medencébe már lajtoskocsival kell a vizet szállítani, olyan magas a vízfelhasználás. A polgármester ezért szigorú víztakarékosságot kér. Minden ingatlan tulajdonos felszólított, hogy a kertek öntözését függesszék fel, valamint a medencék párolgási veszteségét ne pótolják csapvízzel, és igyekezzenek a lehető legtakarékosabban felhasználni a vizet otthonaikban, ugyanis a vezetékes víz éppen elegendő arra, hogy a lakossági igényeket kiszolgálja. A szolgáltató szerint a nyári hőségben különösen nagy terhelést jelent a locsolás, az autómosás és a burkolatok hűtése. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beck & Grecsó duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget. De látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is. De lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is. A Vánkosban pedig gyermekprogramokkal készülnek a szervezők.
1: Jó utat hozom a közlekedési információkat. Lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körutat, a Gundelkároly körút és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját, illetve az Olofpálma sétányt egészen vasárnap hajnalig egy rendezvény miatt. Ma este fél héttől lezárják éjfélig a Dózsa-György utat, a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat, a Hősök tere és az Izabella utca között. Szintén este fél héttől lezárásra készülhetnek az Éhi Mihály úton és a Dvorák sétányon éjjel 1 óráig. Lezárták az Andrássy utat a Nagymező utca és a Balcsy-Zsilinszky utca között, a Szent Gellért rakpartot az Erzsébet híd felé. Szakaszos, időszakos lezárásra készülhetnek este fél hatig a Balcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásokra számíthatnak délután fél 5-től este fél 8-ig a Kodály körönttől az Andrássy út, Balcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük együtt, a hétvégén hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Halloween, Karakas Balázs vagyok. Hasznos információk mellett énekel majd Ray, az AMC, Luis Capaldi, előtte pedig Madonna és Sabrina Carpenter közös újdonsága. Na, hogy ott lesz a sikerlistákon, Bring Your Love!

Micsoda dal, Ray vs. My Husband. Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágereket játsszuk változatosan. Erre bizonyíték, hogy hamarosan a Flashdance zenéje is megérkezik. Mindeközben akkora a hőség, hogy nem csak a jégkrém, hanem lassacskán mi magunk is elolvadunk. Ennek okán jó hír, hogy a tavalyi kísérleti jelleggel üzemelő árasztóparti Dunafürdő után idén ismét megnyílnak a kapuk. Várhatóan július 1-től lehet újra szabadon strandolni a Dunán. Úgyhogy ha még most éppen ma nem is, de azért a jövő hét közepétől már a Dunafürdő az árasztóparton ismételten megnyílik. Amúgy az utóbbi években állítólag eléggé sokat javult a Duna vízminősége, és ennek köszönhetően visszatértek a szabad strandok, és már nem csak Budapest környékén, hanem most már magában, a főváros területén is megmártózhatunk a folyóban. Ugye a római parton már jó pár éve üzemel szabad strand, de tavaly a 11. kerületi árasztópart is csatlakozott már a dunai fürdők sorához. Úgyhogy kíváncsian várjuk, bízom benne, hogy nagyon sokan mehetnek majd biztonságosan szabad strandolni, mi pedig hallgathatjuk a jó zenéket. Ahogy ígértem, itt a Flashdance betétdala Michael Sambellótól, ez már a Maniac.

0: legendás Sean Paul, még a memóriakártyás Walkman mobilok hőskorából. Ez volt a She Doesn't Mind. Itt a Sláger FM egy forró szombat délutánon a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan egy német énekesnő érkezik hozzánk, Loi, aki az elmúlt egy-két évben elég szépen elkezdte építgetni a karrierjét, és jól megy neki. Mindjárt hallgatható a Get Lucky, de előtte nézzük, milyen időjárás vár ránk. Fázni nem fázunk Budapesten, jelenleg 38 fokot mutatnak a hőmérők a fővárosban, van egy-két felhő az égen, de hát ezek aztán nem takarnak gyakorlatilag semmit. Szóval a perzserő napsütési a főszerep, felfrissülést hozó csapadék nem várható, és a légmozgásunk sem jelentős. Egyébként az a legérdekesebb ebben, hogy még estére sem hűl le, este 7-8-9 környékén is 36-37 fok, éjfélkor még mindig 30-29 fok, hajnal 5-6 környékén lesz a leghidegebb a fővárosban, de akkor sem megy 25 fok alá a hőmérséklet, holnap napközben pedig már akár a legendás 40-es is meg lehet, úgyhogy bizony kitartást kívánok mindenkinek, aki nehezen viseli a kánikulát. Következnek a friss közlekedési információk a Sláger FM-en. Lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körútat, a Gundel Károly körút és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városliget bevezető sávját, illetve az Olof-Pálma sétányt egészen vasárnap hajnalig egy rendezvény miatt. Ma este fél héttől lezárják éjfélig a Dózsa-György utat, a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat, a Hősök tere és az Izabella utca között. Szintén este fél héttől lezárásra készülhetnek az Ihi Mihály úton és a Dvorák sétányon éjjel egy óráig. Lezárták az Andrássy utat a Nagymező utca és a Balcsy-Zsilinszky utca között, a Szent Gellért rakpartot az Erzsébet híd felé. Szakaszos időszakos lezárásra készülhetnek este fél hatig a Balcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Továbbá akik a 62-es főúton autóznak, arra készülhetnek, hogy a Perkátai elkerülő szakaszon egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban, a 13-as kilométernél egy sávon lehet haladni, ezért a Székesfehérvár felől érkezőket Perkáta felé tereli a rendőrség.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Nicky Ordez és a Sunroof. Egy napfénytető, egy ilyen forró délutánon azt hiszem sokat segíthet. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják a legnagyobb slágerekkel változatosan. Európa szerte rekordokat döntöget a hőség, Budapesten is meleg van, az UV-sugárzás is erős, úgyhogy készüljenek úgy, hogy bizony okozhat meglepetéseket ez a mai nap, ne menjenek a szabadba, csak inkább majd az esti órákban. Mindezek mellett a Sláger FM-en továbbra is zakatol a koncertélmények nyara. A következő időszakban a nyár legnagyobb koncertjeire adunk páros belépőket. Itt van velünk például Ricky Martin, Lehet Szél, Pitbull koncertjeire is páros belépőket nyerni a Sláger FM-en. Úgyhogy füleljenek, hallgassanak, és amikor szólunk, hogy telefonálni kell, akkor bizony hívjanak. Addig Michael Jackson és a Billie Jean érkezik hozzánk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: E heti vendégünk Szabó Bogdán, a Cseva Pivo balkáni grillétterem tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Kik jobbak, meg az ások vagy a bések?
12: Az ások, mert ások a koronások.
11: Az azért?
12: Ások, ások, aranykoronások. Cések, cések, mindig szerencsések. Bések, bések, mindig szerencsések.
11: Ők is, a bések meg a cések szerencsések?
12: Igen.
11: És a bések?
12: Ők olyan nincs.
11: Nálunk volt, úgy hívtuk, hogy budi repedések.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Életbe lépett a vörös kód a hőhullám miatt. A belvárosi taxisokat ellenőrizték a rendőrök, rövidebb útvonalon jár a 2-es metró vasárnap. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Ma 0 órától 3-fokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország teljes területére. Oroszi Beatrix jelezte, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja 29 Celsius fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Aki teheti, este 6 és 9 óra között kapcsolja le a légkondicionálót, és ne ilyenkor töltse elektromos eszközeit és autóját, így csökkenthető az áramfogyasztás, javasolja Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. Folytatódtak a taxi ellenőrzések Budapest belvárosában. Június 19-én este a fővárosi rendőrök, a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével elsősorban a taxik műszaki állapotát ellenőrizték egy 4 órás villámakció keretében a belvárosban. Az 5. kerületben a több mint 40 taxisofőr és járműve ellenőrzése során 3 esetben szabta ki helyszíni bírságot a lejárt műszaki érvényesség, a hatósági jelzés hiánya és a világító berendezés hibája miatt. A műszaki állapot, illetve a szállítás során nem működő taxióra miatt két esetben jegyzőkönyvet vettek fel, további két járművet műszaki átvizsgálásra rendeltek, három esetben pedig viteldíjjal történő visszaélés miatt intézkedtek. Az ingatlanfejlesztői aktivitás erősödése is szerepet játszhatott abban, hogy 2025 átlagához képest a budapesti telekárak növekedése 11 százalékponttal meghaladta a magyarországi átlagos telekár növekedést, olvasható az üzletem.hu-n. A főváros környéki telkek árai is jobban emelkedtek, mint az országos átlag, ami szintén összefügg azzal, hogy az építkezések túlnyomó többsége ebben a térségben koncentrálódik. Eközben a balatonparti települések építési és üdülőtelk a lakásár növekedéshez hasonlóan az országos átlagnál kisebb volt az árnövekedés. A balatonparti településeken májusban 55 ezer forintért kínálták az építési és üdülőtelkek négyzetméterét, ami átlag alatti árnövekedést jelent az egy évvel korábbinál, ez csak 2,4%-kal magasabb árszint. A budapesti agglomeráció főváros körüli településein valamivel nagyobb, 7,2%-os volt az áremelkedés, ami ott átlagosan 49 ezer forintos hirdetési négyzetméter árakat jelent. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK közleménye szerint vasárnap 0 óra és 12 óra között a 2-es metró csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Déltől ugyanakkor már a teljes vonalon jár a metró. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szele több helyen kísérhetik élénk széllökések.
1: Itt a Sláger FM-en mondom a közlekedési híreket. Lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között, körben a Hősök terét, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városliget bevezető sávját, illetve az Olof-Pálme sétányt is vasárnap hajnalig rendezvény miatt. Este 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat, a Damjanich utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Este fél héttől lezárásra készülhetnek az Ihimihely úton és a Dvorák sétányon éjjel 1 óráig. Lezárták az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között, a Szent Gellért rakpartot az Erzsébet híd felé, szakaszos és időszakos lezárásra készülhetnek este fél hatig a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalmi korlátozásokra kell készülni, várhatóan este fél nyolcig a Kodály körönttől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalig. Ezen túl a 62-es főúton Perkáta elkerülő szakaszán egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban, a Székesfehérvár felől érkezőket itt Perkáta felé tereli a rendőrség.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Eltmúlt egy forró szombat délutánon is szólnak a legnagyobb slákerek változatosan. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. George Harrison, Cher, Alex Warren, ők is énekelnek. Előtte pedig a One Republic hozzá most a Top Gun Maverick Betty dalát. Hatalmas film, hatalmas zenével. I ain't worried.
17: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
15: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

George Harrison, Got My Mind Set On You, a csendes Beatle, a Sláger FM-en már a szóló karrierjének kiváló munkásságát ékesítette. Hálás vagyok, hogy a Sláger FM-et hallgatják a legnagyobb slágerekkel változatosan. Holnap elvileg még melegebb lesz Budapesten, mint ma volt, hiszen akár már a 40 fokot is elérhetjük vasárnap, hétfőn kedden pedig akár 41 fok is lehet a fővárosban, persze verőfényes napsütéssel, úgyhogy akinek van lehetősége, érdemes lehet vízparton tölteni. Budapesten egyébként sok klimatizált hely van, ahová akár bármikor behúzódhatunk, hogyha arra járunk. Ezek között vannak szinte minden kerületben nagy bevásárlóközpontok, közösségi terek, művelődési házak. A Katasztrófa Védelem weboldalán találhatják meg pontosan, kerületekre lebontva, hogy hol, melyik az a hely, ahová be lehet húzódni, de egyébként minden kerületben átlagosan 5, 6, 7, 8, 9 olyan hely van, ahová bárki bemehet, úgyhogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Egészen kedd 24 óráig egyébként a harmadfokú hőségriasztás érvényben van. A strandolók pedig figyeljenek az UV-sugárzásra, na meg arra is, hogy jó zenéket hallgassunk. Ebben Taylor Swift segít most, jön a Fate of Ophelia.

0: Ezt a dalt hallgatva eszünkbe juthat, hogy milyen volt az ezredfordulón egy-egy nyár. Talán nem ilyen meleg, viszont az autóban a lehúzott napfénytető ott volt, a kazetta pedig tele volt Enrique Iglesias dalokkal, például a The Rhythm Divine-nal is. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Hamarosan énekel majd Callie Sanders is, jön a Fine Young Cannibals, Ariana Grande, na de még előtte nézzük a közlekedési infókat, és azt is, hogy milyen időjárás várható. 38 fokot mutatnak továbbra is a hőmérők Budapesten, sokan reménykednek benne, hogy legalább majd éjszaka felfrissül a levegő. Hát őket sajnos nagyon ki kell ábrándítanom. Még a következő órákban is maradnak ezek a 35-36-37 fokok. Aztán természetesen csökkenőnek indul, de még éjfélkor is 29 fok várható a fővárosban. Holnap a leghűvösebb hajnali órákban hajnal 4 és 6 között lehet 25 fok a jelenlegi előrejelzések szerint. Hát azért az sem valami túl frissítő egy hajnali hűvös pontnak. Napközben holnap akár a 39-40 fok is meg lehet, úgyhogy megint csak izzadni fogunk. Ne feledjék, Budapesten jelenleg is vannak forgalmi rendváltozások. Lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körútat, a Gundel Károly körút és a Hősök tere között, a Hősök terét körben, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját, illetve az Olof Pálma sétányt egészen vasárnap hajnalig egy rendezvény miatt. Ma este fél héttől lezárják éjfélig a Dózsa-György utat, a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat, a Hősök tere és az Izabella utca között. Szintén este fél héttől lezárásra készülhet az Ichi Mihály úton és a Dvorák sétányon éjjel egy óráig. Lezárták az Andrássy utat a Nagymező utca és a Balcsy-Zsilinszky utca között, a Szent Gellért rakpartot az Erzsébet híd felé. Szakaszos, időszakos lezárásra készülhetnek este fél hatig a Balcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos forgalmi korlátozásokra számíthatnak este fél nyolcig a Kodály köröntől az Andrássy út, Balcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon, és ne feledjék, hogy az M1-es metró 18:55-től üzemzárásig a Mexikói út felé nem áll meg a Hősök terénél.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Down és a Little Bit of Love itt a Sláger FM-en szólnak a nyár közepén a legnagyobb slágerek változatosan, amikor a szabadtéri sétáinkat például estére vagy kora reggelre időzítjük, hiszen napközben azért eléggé tikkasztó a helyzet. Sokan viszont a szabad strandokon megélik a legjobb pillanatait a nyárnak. A folytatásban viszont ezen pillanatok mellé már a slágerlista szól Kovács Áronnal és Kisóval. Én búcsúzom már a Dr. Béressel és Király Viktorral, itt a Tűzvarázsló, Karakas Balázs kicsekkol, holnap délben jövök újra.
1: Dr. Béres! My name is Victor, you can take a picture.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél leveg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el!
11: Sláger FM.
12: Köszönjük!
13: A reklám után

0: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Körforgalom épül a közösségi ház előtt Balatonfüreden. A Balaton Szabadidőközpont színes nyári programokkal készül. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos szombaton 0 órától keddé félig az egész országra harmadfokú figyelmeztetést rendelt el. A következő napokban tartós, extrém meleg várható, több helyen 35 fok feletti, a hétvégén akár 40 fokos csúcshőmérséklettel. A hatóságok fokozott folyadékfogyasztásra, a déli órákban a tűzőnap kerülésére és a veszélyeztetett csoportok védelmére kérik a lakosságot. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni. A katasztrófa védelem és az NNGK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. Jelentős közlekedési változás jön Balatonfüreden. A napokban megkezdődik a közösségi ház előtti csomópont átépítése. A forgalmas és balesetveszélyes Kossuth Lajos utca és Csárda utca kereszteződésének helyén új körforgalom épül az élhető települések program keretében. A kivitelezés június 23-án indul, és több ütemben forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az építkezés idejére lezárják a postával szembeni parkolót, később pedig ideiglenesen áthelyezik a buszmegállót is. A beruházás a tervek szerint októberre készül el. Egyre több vaddisznó jelenik meg Alsó-Őrsön belterületen, ezért az önkormányzat fokozott intézkedésekkel igyekszik csökkenteni a lakosságot érő károkat és veszélyeket. A helyi vadásztársasággal együttműködve az elmúlt két hónapban több tucat állatot sikerült befogni és elszállítani a településről. A legutóbbi akció a Római út környékén zajlott. A hatóságok a megelőzés érdekében a lakosoknak is javaslatokat tettek, többek között a kerítések megerősítését, például stabilan rögzített, térdmagasságig érő fémháló alkalmazását javasolták. A cél, hogy a vaddisznók ne tudjanak bejutni a kertekbe és magánterületekre. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepélyévadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beck & Grecho duó előadása, Lobasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget. De látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsás stand-up estje is. A szerzők között többek közt Hely Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival is lehet találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is, a Vágosban pedig gyermekprogramokkal készülnek a szervezők. A Balaton Szabadidőközpont szabadtéri színpadán ezen a nyáron is rendszeresek lesznek a programok. Koncertek, stand-up, tánc, színház, beszélgetések és Duma színház előadások szerepelnek a repertoárban, írja Balatonfüred honlapja. Visszatérő program a Dumafüred, ahol az ország legismertebb stand-up előadói rendszerint teltház előtt lépnek fel. A Pannonvár Színház is minden évben bemutat egy-egy produkciót, idén három klasszikust, a Pál utcai fiúkat, a Dzsungelkönyvét és a Légy jó, mint haláligot állítják színpadra. Idén sem marad el a tánctábor, több gyerekeknek szóló előadást is rendeznek, és a nosztalgia jegyében ezúttal is több koncert várható. Lesz Queen Tribute, Best of Hungária, Deák Bill Gyula, valamint a Szulák Andrával kiegészülő Hard Jazz Band is színpadra lép.
1: Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétényi partelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. A járat megáll a 7-es autóbusz Szent Gellért tér, Műegyetem megállójában, a 114-es autóbusz Móricz Zsigmond körtér leszállóhelyén, továbbá a 33-as autóbusz Budafoki út Karinti-Frigyes út megállóhelyén is. Mától július 12-éig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótló busszal utazhatnak. Ma este 8 óráig a 7. kerületben a Nefelejcs utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezér tere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re, mert hát nyilván azért haza dolgozunk, meg hajlik a kezünk szentek felé, vagy hogy mondják ezt?
4: Igen.
3: Szentes felé. Mindenkinek szentes felé hajlik a keze. Na, 2026-os év 26. adása ez a mai, és itt van Orsi, aki a héten 46 lett. Oh, happy birthday! Megnyugtat még mindenkit, egyáltalán nem látszik rajta. Simán 26-nak nézném komolyan. Jó, hát a szemem romlik, de ettől függetlenül úgy tűnik, hogy egyáltalán nem mutatja jelét ennek. A múltból dalokat fog előhozni, most már saját érintettsége is van a régi dalokat.
4: Ne lépj, most!
3: Jó, az most miért kaptam? Jó, tudom, miért kaptam, mindegy. A hét sztárja zenét komponált egy Nintendo Game Boy-on is. Kifejezetten lenyűgözte a technológiai fejlődés és a zsebében hordozható zenealkotás lehetősége. Na, hogy ki jöjjön, nem árulom el csak annyit, hogy indul az Opel Valli slágerlista Dua Lipával. Ez a training szezon indul. Indul, gyerekek, ez már. Aki nem csinálta meg a Beachbody-t, mint én, az most már így marad a nyárra. Sajnos. 40. mindez.

0: 38. szerelmes Gomez és Marshmallow Wolfsia, a 39. meg Cameron és Hug Yourself. Ölelkeztünk magunkkal egyet a 39-en, és ha már ölelés itt van, Orsi, jó van, gyere ide, na, nem olyan sok az a 46. Tényleg, hidd el, a centiben, és még sok is.
1: Visszapillantó.
2: 30 évvel ezelőtt, 1996-ban jelent meg Bryan Adams 7. stúdióalbum, az 18 Till I Die. A lemez rögtön a brit albumlista élére ugrott, a címadó dal pedig himnusszá vált, főleg azok körében, akik sosem akarnak teljesen felnőni. Bryan az album után grandiózus turnéra indult, és a Wembley stadionban adott koncertje a mai napig legendás. 70 ezer ember énekelte vele együtt a sorokat. Most jön a címadó dal, ami nem csak a lemezről szól, hanem egy életérzésről is. Bryan Adams következik, ez az 18 Till I Die.
3: I wanna be young the rest of my life, never say no, try anything.

0: Waiting Till I Die! Ó, micsoda nyitás! Köszönjük, értjük, miért volt ez, Orsi. Ne keseredj el, hidd el, hogy 46-os számok például a Valentino Rossi elképesztő eredményeket ért el a MotoGP-ben. Tehát, hogy a 46 az egy jó szám. Tudod mi? Én cserélnék veled.
1: Na tessék!
0: Na de némi info a hétsztárjáról, hogy beszéljünk másról is. 63. június 25-én született Londonban, tehát egy 10-essel idősebb, mint én. Ja, hogy már nem él szegény, aha. Mert hogy 2016. december 25-én itt hagyott bennünket. 63 lenne akkor ezek szerint. Áó. Hát ez szomorú.
1: Igen.
0: Mindig zenei karrierről álmodozott, és a zenei pályáját DJ-ként kezdte. Csak tovább tanult. Van tipp esetleg? Nyilván nem olyan nehéz.
1: Fingom nincs róla.
0: Ennyi segítek, hogy...
1: Jól érzi magát?
0: Ebből valaki kitalálta, hogy a George Michael, akkor gratulálok, ha nem, akkor később majd elárulom.
1: Oké.
0: Fastboy és a Topic for Get You-ja a 37.

0: Volt Kid Leroy, meg a Justin Bieber Stay a 35-en, Gayle és az ABCDEFU pedig a 36-on. Megy a klíma mindenhol, gyerekek, de komolyan, mert itt egy picit most valaki kikapcsolta, és érzem. Érzem, hogy az agyam így kezd megszottyadni. Na, ha már itt tartunk, jöjjön Orsi valami múltbéli dallal. Szottyadjunk együtt.
1: Visszapillantó.
2: 42 éves lett Duffy, a Velszi énekesnő, aki 2008-ban robbant be a köztudatba a Rock Ferry albummal. Ez volt abban az évben a legkeresettebb lemez az Egyesült Királyságban, és világszerte is hatalmas sikert aratott. Duffy azonban hamar visszavonult a reflektorfényből. Két évvel ezelőtt nyilatkozott arról, hogy miért tűnt el, egy súlyos trauma miatt döntött így. Most hallgassuk meg azt a dalt, amivel az egész világ megismerte. Duffy következik, és a Mercy.

0: kegyelem, na, kéne egy jeges vödő. Ez az Ice Bucket Challenge, ez hogy kiment a divatból, pedig most milyen jól esne. Na, folytassuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió Közösítés alapján. Elárulom ki a hét sztárja, Georgios Kiriakos Panayotu. Én néven nevetni, meg néven gúnyolódni?
1: Mit tudjam én?
0: Hát akkor tegyük, mert hogy ez a hülye név valójában George Michael-t takarja. Aki 63 éves lenne, édesapja ciprusi görög vendéglős volt.
2: Aj, kosztasz te obraz, kosztasz az ábraz.
3: Te jó ég.
0: Édesanyja pedig angol táncosnő.
2: Hula hula, hula hula, hula hula.
3: Parancsol?
0: Ő maga pedig 97-ben rákban hunyt el, sajnos. Igen, hát ez a rák, ez egy

0: Ács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa.
1: Ez az Opel Vallis slágerlista. 30

0: Ashi és a Love Tonight a 32. Kultúrnagos szusítő. Dua Lipa és a Fizikális pedig a 33. Fizikálisra nem vagyok túl jól. Gondolom ebben ti is így vagytok. Egy haveromnak bedagadt a lába, azt hitte baj van, az kiderült, hogy csak meleg volt. És azt mondta neki az orvos, hogy innentől mindig bedagad a lába, ha meleg lesz. Ekkora gáz már, nem? Hogy elindulsz egy 42-es cipővel a strandra, azt egy 46-os kell, mire megérkezel. Hát ez hogy? Hát hogy lehet így élni?
1: Azt mi sem tudjuk.
0: Orsi gyerek, kérlek szépen a 46 éves lépteiddel, és repíts minket vissza a múltba egy kicsit.
2: Visszapillantó.
3: A mai napon 2005-ös slágerlistáról válogatok magyar dalokat, minden órában egyet hozok. Már is jön egy igazi magyar popkulturális kuriózum. A Cyber gyerek 2005-ben robbant be a köztudatba, előtte csak egy reklámfilm szereplője volt a kistehén, de ebből nőtte ki magát a Kistehén tánczenekar, és ezzel a dallal váltak országszerte ismerté. Hihetetlen, de ez a szám is már 21 éves, de még ma is vigyorogva dúdoljuk. Érkezik tehát a Cyber gyerek.

0: törzs a szájba, gyerek! Köszönjük szépen! A igyentjük, szájba! Nem szájber, szájba, gyerek!
1: Azt hiszem, igaza van.
0: Ha már gangsta niga. Na, egy kis hír Tom Hollandról, újabb kulisszatitot árult el. Személyesen kellett meggyőzni a Sony vezetőit, hogy halasszák el a következő Pókember film forgatását, hogy elvállalassa Christopher Nolan Odyssey című szuperprodukcióját. Tehát személyesen kellett meggyőznie. Ez ami nagyon burkolt szexuális kizsákmányolásra utaló finom eufémizmus, személyesen kellett meggyőznie. Hallottam már ilyenről, de azokból őrült perek lettek, Holland. Hát lehet, hogy ő nem tette. Na mindegy, annyira hitt a projektben, mármint ebben az Odüsszeában, hogy egy nagyon kellemetlen beszélgetést is bevállalt emiatt. Ó, mondom én, hogy itt nem zörög a paraszt, hanem rázza a szél.
2: Ez jól el,
0: tudom, hogy nem így van, nem kell beszólni. Végül sikere járt, és Telemachoszt alakítja a filmben. Telemachosz.
1: Ezt csak álmodom.
0: Vagy Telemachosz. Mert hogy hát, aha, a Machosz az érdekes lehet egyébként.
1: Tiltakozom, bíró úr.
0: Jóban lett, kattanok a témáról. A lényeg az, hogy az Odyssey a forgatása végül a következő Pókember filmnek is jót tett, mert hogy több idő maradt a forgatókönyv kidolgozására. Hát brávó srácok, hogy ahhoz kell egy filmet normálisan megírni, hogy egy színész ne érjen rá. De mindegy, Tom Holland egyenesen úgy fogalmazott, hogy az Odyssey megmentette a Pókember 4-et. Ja, hát innen is lehet nézni.
1: Úgy tűnik.
0: Az Imagine Dragons meg a Bones megment most bennünket a 31.

0: Dragons és a Bonza 31. Na, hírek, időjárás, közlekedés, aztán ennyi volt, hogy gyerekek, eltelt egy óra. Igen, tudom, rohan az idő, pláne ha én, na, de tudjátok, de még van hátra három. Úgyhogy hamarosan folytatjuk az Opel-val is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendkívül hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén-nyáron. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat a Dunába dobók ellen. Megszűnik az MTVA és a média tanács tagjainak megbízatása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A meteorológiai világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élő világot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésben megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. A ma hatályba lépő médiatörvény értelmében azonnal megszűnik az MTVA, valamint a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő ideiglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat. Tar Zoltán közölte, a médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnik szombaton, az új tagokat az országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-60-Sátoraljaújhely, a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen, Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hívhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő. A De Nagy Világ Fesztivál július 3-a és 5-e között Szigetmonostoron a Szentendrei sziget több pontján várja a látogatókat összművészeti program kínálattal. A fellépők között szerepel a Cimbali Band, az Intim Torna Illegál, a Péter Fibori and Love Band, a Mocskonyi Dörgő és Artur Rambó, emellett a Folkocsma is megtelik zenével. A különböző zenei stílusok képviselői mellett találkozhatunk számos képző és iparművésszel, gyermekprogramokkal, valamint irodalmi előadásokkal is. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellér tér, Műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. A járat megáll a 7-es autóbusz Szent Gellér tér, Műegyetem megállójában, a 114-es autóbusz Móricz Zsigmond körtér leszállóhelyén, továbbá a 33-as autóbusz Budafoki út, Karinti Frigyes út megállóhelyén is. Mától július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótló busszal utazhatnak. Ma este 8 óráig a 7. kerületben a Nefelejcs utcában a Garai utca és a Dembinszki utca között a forgalmat szakaszosan a parkolósávba terelik veszélytelenítés miatt. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezér tere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Addig fogom csinálni, amíg meg nem gyullad az agyam. Utána lehet, hogy hosszú sistergést hallottok majd.
3: Jól van.
0: Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig George Michael. Ő írta magát az ikonikus szaxofon betétet is a Careless Whisperből. Ő írta. Tehát nem a szakszofonosra bízták, hanem ez tök jó. Tinédzserként mielőtt világsztár lett volna. Tehát az a vicces, hogy ezt a dalt egyébként tényleg én megnéztem a Wham filmet, ahol erről szó van. Tényleg alig 16 évesen írták ezt a világslágert, azt a félretették. Később elővették, tehát ez valami döbbenet volt, hogy hallgatgatták a régi demóikat, hogy ekkora dalt írtak ennyire fiatalon, ez tényleg megdöbbentő.
4: Döbbenetes.
0: Na mindegy, folytatjuk az Opelval is slágerlistát, Ava Max-szal, ez a Kings and Queens és a 30.

0: Corey Galantis is Pisu Stale in Longaria, 28-as, Ray Where Is My Husband pedig a 29-es rajtszámot viselte ezen a héten, Orsi pedig jön, 46 éves lett, és hoz valamit a múltból, amiben már ő is részt vett.
1: Visszapillantó.
2: 45 éves lett Brandon Flowers, a The Killers frontembere. A történetük hollywoodi filmbe illik. Brandon egy újsághirdetésre jelentkezett 2001-ben, így indult a Killers story. A zenekar 4 egymást követő albumával is listavezető lett 2002 és 2013 között. Nem kisebb név, mint Bono mondta róla, hogy ilyen hangra van szükség a rádiónak. Hát akkor teljesítjük Bono kérését, tessék fülelni, itt van a Human, a The Killers egyik legnagyobb slágere. I did my-

0: Mars és a Human, köszönjük szépen! Hát az emberség nagyon fontos.
1: Értem.
0: Ez itt még mindig az Opel-val is legelista, a hét sztárja George Michael. Na, a Wham megalapításáig nem volt sikeres, 83-ban megjelent az első albumuk, és rögtön az első helyre kerültek az Egyesült Királyságban. Kellett ez a Wrigley gyerek ahhoz, hogy itt sikerüljenek a dolgok. A második nagy lemezük nemzetközi szupersztárra tett őket, az USA-ban is listavezetők lettek. A Wham 85 áprilisában Kínában turnézott, ami azért érdekes, mert addig ezt nem tette meg senki. Kína abszolút tabu volt, nem mentek oda, miért mentek volna?
1: Mit tudom én?
0: Ha pont azért a média nyilvánosságért, amit aztán mégis kaptak egyébként, mint az első népszerű nyugati zenei produkció Kínában. Ez még nagyobb lendített rajtuk, és hát tudjátok, ha Kínában egy lemez sikeres, akkor az ugye tudtok számolni.
1: Nem.
0: Matematikusok önök? Selena Gomez és a Singles Song a 27.
1: Egyszerű, mint egy pofon.

0: Így jó, és One Republic Chasing Paradise a 25. Sigala Jakomni, fú, de meleg van, Riptide a 26. Igen, hagyjuk ezeket a neveket, jöjjön inkább Orsi, azt még ki tudom mondani.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte volna 78. születésnapját Cserháti Zsuzsa. A 70-es évek egyik legfoglalkoztatottabb énekesnője volt, majd egy csendesebb időszak után 1996-ban minden idők egyik legsikeresebb zenei visszatérését produkálta idehaza. A hangja, a jelenléte, a színpadi kisugárzása pótolhatatlan. 2003. július 23-án hunyt el, mindössze 55 évesen. Most az egyik legszívbe markolóbb dalával emlékezünk rá, Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem, Cserháti Zsuzsa énekel.

0: hangulatra akad, amit nem gyógyít meg az idő sem. De szerettem ezt a dalt, úristen, óriási nóta, óriási előadás, köszönjük szépen. Hát hasonló nagysággal folytatjuk, mert érkezik nagysága, George Michael. A Wham mellett szólóban is sikeres lett, úgyhogy nem csoda, hogy folyton felrepettek a pletykák, hogy ott hagyja a csapatot, vagy a csapatot papatot, ahogy szokták mondani.
1: Hát persze.
0: 86-ban hivatalosan is feloszlottak. Egyébként tök jó fej volt az Andrew Wigley, mert hogy így mondta neki, hogy nem megy vele tovább, nem akarja tartóztatni, látja, hogy George-nak más tervei vannak, és hogy neki repülnie kell. De bármiben tud segíteni, szóljon, és ott lesz mellette, és támogatja, és nem tudom. Nem tudom, valahogy ilyen szép szakítás volt ez. Jó, üzletileg azért nem voltak hülyék, mert egy pár bört azért leúztak, megjelent a The Edge of Heaven búcsú kislemez, aztán a The Final című válogatás album, megtartottak búcsú koncertet a Wembley-ben, teltházas szuper koncert volt, de látszik a szeretet köztük, tehát hogy az ő egy barátok voltak nyilván, csak a szó abszolút konkrét és nemes értelmében.
2: Hiszek neked.
0: És nem tudom, valahogy ez így átjött, hogy fura lehet, nem, hogy együtt zenélsz valakivel gyerekkorod óta, és akkor látod azt, hogy neki ez kevés, több kell, te nem akarsz nagyobb sztár lenni, nem akarsz még többet turnézni, nem akarsz még nagyobb fényt, és akkor így elengeded. És ezzel elengeded a saját sztárságodat is, mert ugye Andrew Wrigley-ből azóta sem lett nagyjából a semmi, hát a Wham-ből emlékszünk rá mindannyian. Szóval ez egy valahogy egy ilyen történnek szép dolgok férfiak között is, na ezt akartam mondani, kellemetlen?
1: Igen, azt hiszem.
0: Se baj, Alex Warren és az Ordinary, akkor is a 24.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Kis Films is a Dora 22. David Guetta és a One Republic az I Don't Wanna Wait El a 23. Csak 4 éjjel rontottak, úgyhogy tök jó. Orsi pedig jön. Nem lesz ez egy kicsit sok, Orsi, mert látom, mit hozol.
1: Visszapillantó.
2: 1979. június 26-án született Ryan Tedder, tehát 47. születésnapját ünnepli. Nem csak a One Republic frontembere, hanem az egyik legkeresettebb dalszerző és producer is. Adele, Beyoncé, Taylor Swift, Katy Perry, Maroon 5, Paul McCartney, csak néhány név azok közül, akikkel dolgozott. Csütörtökön fergeteges koncertet adott a One Republic Budapesten, néhány hallgatónk a Sláger FM nyereményjátékának köszönhetően is ott volt. Ryan Tedder ezúttal Alesso partnereként érkezik, jön az If I Lose Myself.

0: One Republic, I Lose Myself. If I Lose Myself. Köszönjük szépen, folytatjuk az Opelval is slágerlistát, és az imént azért szólt Alesso és a One Republic közös dara, mert Orsi szerelme Ryan Tedder a One Republic kezi csokkolom.
1: Van ilyen.
0: Frontember 47 lett. És ugye ezen a héten One Republic koncert volt Budapesten, ahol nem csak Orsi tombolt az elsősorban, gratulálunk, hanem néhány Sláger FM hallgató is, hiszen ezen a nyáron ugye azt csináljuk, hogy nem csak slágereket hozunk, hanem koncertjegyeket is. Ráadásul olyan fellépő koncertjegyét kaphatjátok meg, mint Ricky Martin, Pitbull, meg egy csomó olyan, aki ott volt, Sting például, tehát akikre nem egyszerű jegyet kapni. Egész nyáron tart ez a koncertsorozat, nem egyszerű nyereményjáték, és hétről hétre újabb esélyeket kaptok, hogy az év legnagyobb zenei eseményén ott legyetek. Szóval játszatok velünk, mert lehet, hogy a következő koncertélményt mi adjuk ajándékba nektek. És láthatjátok Orsit csápolni az első sorban. Hátulról.
2: Tiltakozom!
0: Hát azért, mert első sor, hogy szemből hogy? Csak akkor, ha te vagy a One Republic. Te vagy a One Republic?
3: Így nem tudom hirtelen megmondani magának.
0: Akkor ne tiltakozzál. Felix Jenő és Sushi Walk With Me-e a

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM abban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss. Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után...

0: Klímákat helyeztek ki több szociális és gyermekvédelmi intézménybe. Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban. Megérkezett Veszprém legújabb elektromos autóbusza. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil, 12 állóventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban, Balatonszepez és Révfülöp között. A 24.hu olvasói információkra hivatkozva azt írta, hogy az elhunyt egy férfi volt, aki a beszámoló szerint önkezével vethetett véget az életének. Bartók Judit, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője közölte, a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a haláleset körülményeit. Teljessé vált a veszprémi V-busz zöld flottája. Megérkezett a város legújabb elektromos autóbusza. A járművet csütörtökön mutatták be, ezzel lezárult a zöld busz program veszprémi fejlesztési szakasza. A program keretében 3 új elektromos busz állt forgalomba, így már 8 tisztán elektromos jármű közlekedik a város útjain. Az új 10 méteres MAN midibusz egy feltöltéssel közel 400 km megtételére képes, és egyszerre 58 utast tud szállítani. A beruházás nettó 225 millió forintba került, amelynek mintegy 80%-át pályázati támogatás fedezte. Az autóbusz július 1-től áll forgalomba, elsősorban a Csatárhegyet és az autóbuszállomást összekötő 18-as járaton. A fejlesztéstől a város a károsanyag kibocsátás és a közlekedési zaj további csökkenését várja. Közvetlen veszélybe került az ivóvízellátás a Veszprém vármegyei Dörgicsén, a tartós kánikula és a jelentősen megnövekedett vízfogyasztás miatt. Flanzner Sándor polgármester a Bakonykar ZRT jelzése után azonnali víztakarékosságra kérte a lakosságot. A tájékoztatás szerint a térség vízellátása kritikus helyzetbe került. A Nagyvázsonyi medencébe már lajtoskocsival kell a vizet szállítani, olyan magas a vízfelhasználás. A polgármester ezért szigorú víztakarékosságot kér. Minden ingatlan tulajdonos felszólított, hogy a kertek öntözését függesszék fel, valamint a medencék párolgási veszteségét ne pótolják csapvízzel, és igyekezzenek a lehető legtakarékosabban felhasználni a vizet otthonaikban, ugyanis a vezetékes víz éppen elegendő arra, hogy a lakossági igényeket kiszolgálja. A szolgáltató szerint a nyári hőségben különösen nagy terhelést jelent a locsolás, az autómosás és a burkolatok hűtése. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beck & Grecsó duó előadása, Lobasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget. De látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is. De lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyermekprogramokkal készülnek a szervezők.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a

0: DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ a lemezjátszóknál Nagy Attila.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: Sláger DJ a lemezjátszóknál. Nagy Attila.
1: Lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Július 1-től lép hatályba a 3 eurós uniós vámszabály. Megújulhat a Széchenyi fürdő. Új fesztivál indul Budapesten. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmajer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MT érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg, ami azt jelenti, ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Ismertette Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója sajtóbejáráson pénteken Budapesten. Az első ütemben a komplett termálrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termálrész fog megújulni. A legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok 12 hónapig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, előbbi 3, utóbbi 2 hónapig tart majd a tervek szerint ősszel. A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, becenevén a Szecska, Budapest és egyben Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. A fürdőépítését 1909-ben kezdték meg, és 1913. június 13 harmadikán nyitották meg. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapesti utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. A rendezvény célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget ad feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán. Zoltánt idézve Karácsony Gergely főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén július 30-31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között. Budafok városá nyilvánításának 100. évfordulóját július 4-én egésznapos programkavalkáddal ünnepli a kerület. A Budafok 100 keretében pezsgő és borkóstoló gasztronómiai élmények, élőzene és családi programok várják a látogatókat a város rész számos helyszínén. A törlei pezsgőpincészetben pezsgőbár, római kori kalandok, kézműves és dizájnvásár, tánc és koncertek, míg a környék pincészeteiben vezetett túrák és kóstolók kínálnak betekintést a helyi borkultúrába. A programot kiállítás, sok tárlatvezetések és helytörténeti séták teszik teljessé. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Nákszi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Nákszi Attilával. Nákszi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Put your feet back on the ground, get down. Put your feet back on the ground, get down. Put your feet back on the ground.
1: Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Életbe lépett a vörös kód a hőhullám miatt. A belvárosi taxisokat ellenőrizték a rendőrök. Rövidebb útvonalon jár a 2-es metró vasárnap. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Ma 0 órától 3-fokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország teljes területére. Oroszi Beatrix jelezte, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Aki teheti, este 6 és 9 óra között kapcsolja le a légkondicionálót, és ne ilyenkor töltse elektromos eszközeit és autóját, így csökkenthető az áramfogyasztás, javasolja Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenséggel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. Folytatódtak a taxi ellenőrzések Budapest belvárosában. Június 19-én este a fővárosi rendőrök, a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével elsősorban a taxik műszaki állapotát ellenőrizték egy 4 órás villámakció keretében a belvárosban. Az 5. kerületben a több mint 40 taxisofőr és járműve ellenőrzése során 3 esetben szabta ki helyszíni bírságot a lejárt műszaki érvényesség, a hatósági jelzés hiánya és a világító berendezés hibája miatt. A műszaki állapot, illetve a szállítás során nem működő taxióra miatt 2 esetben jegyzőkönyvet vettek fel, további 2 járművet műszaki átvizsgálásra rendeltek, 3 esetben pedig viteldíjjal történő visszaélés miatt intézkedtek. Az ingatlanfejlesztői aktivitás erősödése is szerepet játszhatott abban, hogy 2025 átlagához képest a budapesti telekárak növekedése 11% ponttal meghaladta a magyarországi átlagos telekár növekedést, olvasható az üzletem.hu-n. A főváros környéki telkek árai is jobban emelkedtek, mint az országos átlag, ami szintén összefügg azzal, hogy az építkezések túlnyomó többsége ebben a térségben koncentrálódik. Eközben a balatonparti települések építési és üdülő telke a lakásár növekedéshez hasonlóan az országos átlagnál kisebb volt az árnövekedés. A balatonparti településeken májusban 55 000 forintért kínálták az építési és üdülő telkek négyzetméterét, ami átlag alatti árnövekedést jelent az egy évvel korábbinál, ez csak 2,4%-kal magasabb árszint. A budapesti agglomeráció főváros körüli településein valamivel nagyobb, 7,2%-os volt az áremelkedés.
0: Egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Hello, it's Dush Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatos

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a slágerkult.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívül hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén-nyáron. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat a Dunába dobók ellen. Megszűnik az MTVA és a média tanács tagjainak megbízatása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A meteorológiai világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk. Írt a szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élő világot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésben megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. A ma hatályba lépő média törvény értelmében azonnal megszűnik az MTVA, valamint a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő ideiglenes vezető ők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat. Tar Zoltán közölte, a médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnik szombaton, az új tagokat az országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-60-Sátora-Jóújhely, a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen, Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hívhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő. A De Nagy Világ Fesztivál július 3-a és 5-e között Szigetmonostoron, a Szentendrei sziget több pontján várja a látogatókat összművészeti program kínálattal. A fellépők között szerepel a Cimbali Band, az Intim Torna Illegál, a Péter Fibori and Love Band, a Mocskonyi Dörgő és Artur Rambó, emellett a Folkocsma is megtelik zenével. A különböző zenei stílusok képviselői mellett találkozhatunk számos képző és iparművésszel, gyermekprogramokkal, valamint irodalmi előadásokkal is. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ha magyar slágerek, akkor Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívül hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén-nyáron. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat a Dunába dobók ellen. Megszűnik az MTVA és a média tanács tagjainak megbízatása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A meteorológiai világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésben megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. A ma hatályba lépő média törvény értelmében azonnal megszűnik az MTVA, valamint a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő ideiglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat. Tar Zoltán közölte, a médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnik szombaton, az új tagokat az országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-60 Sátoraljaújhely, a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen, Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hívhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő. A De Nagy Világ Fesztivál július 3-a és 5-e között Szigetmonostoron a Szentendrei sziget több pontján várja a látogatókat összművészeti program kínálattal. A fellépők között szerepel a Cimbali Band, az Intim Torna Illegál, a Péter Fibori and Love Band, a Mocskonyi Dörgő és Artur Rambó, emellett a Folkocsma is megtelik zenével. A különböző zenei stílusok képviselői mellett találkozhatunk számos képző és iparművésszel, gyermekprogramokkal, valamint irodalmi előadásokkal is. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireus gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról, a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Élénkülési jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon. A gyermekek biztonságáért kampányol a BRFK. Július 5-én rendezik meg a Csík Zenekar Fesztiválját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Élénkülési jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon, írja közleményében egy nagy hazai bank. Bár az átadott lakások száma egyelőre továbbra is alacsony szinten alakul, az építési engedélyek számának jelentős növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években fokozatosan bővülhet a kínálat. A folyamat nem csak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is egyre látványosabb, különösen Debrecenben, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán. Országosan 4,3% emelkedett az átadott lakások száma az előző év azonos időszakához képest, miközben a fővárosban 13%-os bővülést mértek. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A részleteket Sóz Zoltán rendőrőrnagy, a BRFK közlekedésrendészeti főosztály kiemelt főelőadója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Nyári kampányunk célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek biztonságára, kresszabályok betartására, valamint a sebességhatárokra. Emellett munkatársaim június hónapban több esetben fognak utazni a fővárosi villamosokon, ahol lehet velük beszélgetni a gyermekek biztonságáról, a nyár veszélyeiről. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Közlekedési Központ az arra alkalmas utastájékoztató rendszerein és az ügyfélszolgálati irodák kijelzőin több baleset megelőzési üzenetet is meg fog jeleníteni. Ha a gyermekünknek a bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz a jutalom, beszéljük át velük a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat, mondjuk el nekik, hogy egy baleset esetén soha ne hagyják el a helyszínt, azonban minden esetben értesítsék szüleiket a történtekről.
2: A rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől, különösen a gyalogosan kerékpárral vagy rollerrel közlekedő gyermekek miatt. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Betesda Gyermekkórház Kiel laborjában. A hiperrealisztikus csecsemőszimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű babaszimulátort a Magyar Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Az eszköz segítségével a szakemberek minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. Július 5-én rendezik meg a Csík Zenekarfesztet a Budapest Parkban, ahol a Csík zenekarral fellép majd Szalonna és bandája, a Besodrom és Szabó Balázs bandája, valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek és mezőmisi énekes is. A félnapos program során fellépő zenészek nem csak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd, így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beilleszteni a közreműködők zenei világát a Csík zenekaréba. A koncertek között a Tarsói Zenekar táncháza és gólyalábasok színesítik majd a programot, ezért a családok fiatalabb tagjait is várják a fesztiválra a szervezők. Vasárnap is folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos időre van kilátás, a nap második felében helyenként gomoly felhők képződhetnek. A minimum 24, a maximum 40 fok körül várható. A szél többnyire gyenge marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: Háló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. A zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertjén hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója, július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Életbe lépett a vörös kód a hőhullám miatt. A belvárosi taxisokat ellenőrizték a rendőrök. Rövidebb útvonalon jár a 2-es metró vasárnap. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Ma 0 órától 3-fokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország teljes területére. Oroszi Beatrix jelezte, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja 29 Celsius fokot, több térségben a